0: Végére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifjabb Vigyánszky Attila rendezése az Izik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Aida a Nagy Erdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Víg özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Úgy zuhantam én is, sötéten árván.

Lassan, hogy a fogaidat érzem a vállon. Valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, sokon minden az egyén, és már nem hallok semmit, csak a lélegzeted.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. A lengyel elnökkel és miniszterelnökkel is találkozik a magyar kormány delegáció. Meghalt Scherer Péter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Lengyelországba utazott Magyar Péter, ez a miniszterelnök első hivatalos külföldi útja. Krakóban arról beszélt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülnek a megérdemelt helyükre. Szerdán már Varsóban tárgyal a kormányfő. A Reuters hírügynökség jelképértékűnek nevezte a látogatást, amely Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Az utazás előtt a külügyminiszter bejelentette, leváltja a varsói nagykövetet. Orbán Anita szerint ugyanis a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kálmán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A miniszterelnök korábban azt mondta, hogy megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Borsfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie a politikával szemben. A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalay utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai és színházi rendezései a kulturális élet kiemelkedő alakjává tették. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifjabb Vigyánszky Attila rendezése az Izzik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Aida a Nagy Erdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Víg özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: itt is marad.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amiben én kérdezek, önök pedig válaszolnak jó esetben, ha van kedvük, a 0635-95-95-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, de a Facebook oldalunkon www.facebook.com/cegledradio is írhatnak nekünk, én pedig Vörös Nándi vagyok. A mai kérdésünk nem más, volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Ez a mai kérdés tehát. Hát egy összetett kérdésről van szó, mert hát több minden van, ami miatt egy színész unszimpátiát válthat ki. A színészek iránti ellenszem vagy antipátia összetett pszichológiai és kulturális jelenség, amely számosokra vezethető vissza. A nézők gyakran nem csupán a színészi játékot, hanem a színész személyiségét, kisugárzását vagy a hozzá kapcsolt szereptípusokat értékelik. Nézzünk 5+1 gyakori okot, ami miatt nem szeretünk egyes színészeket. Hiteltelenség és modorosság. Ha a színész játéka nem őszinte, mesterkélt vagy túljátsza a szerepet, a néző nem tud azonosulni a karakterrel és elutasítja a színészt. A második a szereptípusokhoz vagy skatujához kötődés. Sok színészre ráragad egy-egy negatív karaktertípus, ha a nézők egy színész csak aljas, unszimpatikus szerepekben látnak, a negatív érzelmek átragadnak magára a művészre is. Példának itt mondjuk a Barátok közt Miklósát tudnám hozni, aki miután csatornát és sorozatot váltott, a másik csatornán is csak gonosz szerepeket írtak neki, mert ezzel tudott azonosulni a néző, hogy szerették-e vagy nem, az már egy másik kérdés. Harmadik a személyes kisugárzás és szimpátia. A színészet a varázserőről és a kötődésről szól. Ha a színész karizmája, hanghordozása, mimikája vagy gesztusai a néző számára természetéből adódóan irritálóak, az antipátia automatikus lehet. 4. A civil énkép és a magánélet. A bulvár sajtó és a közösségi média korában a színészek magánélete és közéleti megnyilvánulásai is hatnak a megítélésükre. Ha a színész botrányokba keveredik, vagy a nyilvános viselkedése antipatikus, ez csökkentheti a népszerűségét. 5. Kulturális vagy generációs különbségek. Egyes színészek játékmódja bizonyos korosztályok vagy kulturális csoportok számára idegen lehet, ami elutasítást vált ki. És 5+1. Hihetetlen, de a nem megfelelő szinkronhang is ilyen. A magyar nézők számára a szinkronhang döntő lehet, ha egy színész megszokott, ikonikus magyar hangját lecserélik, az gyakran vezet a színész iránti elutasításhoz, mivel a néző hangokhoz is kötődik. Na persze, nem feltétlenül a lecserélés, hanem egy rosszul választott szinkronhang is ilyen lehet szerintem. Összességében tehát a nézők a hitelességet, az őszinteséget keresik a színpadon és a filmekben, sorozatokban egyaránt, és ha ezt nem kapják meg, az gyakran negatív érzelmeket szül. A kérdésünk tehát ebből az apropóból az, hogy volt-e olyan főszereplő vagy színész, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább miatta a sorozatot. Ha volt ilyen, küldj el nekünk 0635-92-95-ös vagy kívánság@cegledradio.hu, hogyha e-mailt szeretnének írni, és a műsor hamarosan folytatódik néhány zene után az önök válaszaival.
2: Cegléd Rádió.

0: Volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és szerencsére jönnek a válaszok a 0635-925-925-re, és a kívánság kukac ceglitradio.hu-ra is. Az elsőre az SMS-ek, a másodikra pedig az e-mailek, hogyha ön is megírná, tegye meg bátran. Zsuzsa azt írja, hogy a két pasi meg egy kicsiből Ashton Kutcher váltása szerintem kár volt. Csak addig néztük, amíg Charlie van benne, azután mindig elkapcsoltuk. Hát igen, ott volt egy nagy váltás, azt hiszem azért is, mert Charlie Sheennek az élete, az életvitele akkor már hagyott némi kívánnivalót maga után, és a sorozat gyártói nem nagyon szerették a kilengéseit, fogalmazzunk így, és egyszer csak kiírták a sorozatból, ugye a sorozat szerint azt hiszem, hogy meghal benne, és akkor jött Ashton Kutcher, aki hát végül is teljesen más karaktert hozott be, én bevallom, hogy onnan is tovább néztem, sőt egy érdekes fordulat volt ez szerintem a sorozatban, de aki persze Charlie Sheen miatt szerette a sorozatot, akkor azt megértem, hogy onnantól kezdve az már nem ugyanaz. Reni azt írja nekünk, hogy a Walking Dead-ben Lori a hideg futkos tőle a hátamon. Néztem a Walking Dead-et egy darabig, de most a Lori karaktere nem ugrik be hirtelen, mindjárt rá fogok keresni, hogy ki is volt ő, de úgy emlékszem, hogy engem senki nem idegesített annyira. Amit viszont megértek, az Marcel üzenete, Ellie a The Last of Us-ból, az egyik legrosszabb casting ever. Szerintem az a lány egy nagyon tehetséges színész egyébként, de nagyon más, mint ami a Last of Us játékban, tehát a számítógépes játékban egy ilyen vékonyka, kedves alkatú kislány, és egy egészen más miért kapott a sorozatban, viszont nagyon jó színész kapott, úgyhogy hát ezt nehéz eldönteni, de igen, nagyon sokan ezt mondták már nekem. Kicsit innen is jött ez az ötlet, hogy a mai napon ezzel foglalkozzunk, hogy van-e olyan szereplő, aki nagyon idegesíti a sorozatban a nézőket. Stolbuci a nagyőben, ezt Ádám írta nekünk, Stolbucit ezt hosszú óval és egyben írta, tehát mi kiejtést szerint így, hogy Stolbuci a nagyőben, a nagyőt is ugyanúgy kiejtés szerint írta, minden esetre vicces, hát most, hogyha tehetek egy ilyet, én megmondom, hogy engem általában sok mindenben idegesít, meg az is nagyon szokott zavarni, hogy nagyon sok mindenkinek a szinkron hangja Stol András. Sajnos valamiért nem kedvelem úgy a játékát sem, meg a hangját sem. Nem azt mondom, hogy nem tehetséges ember, mert azt nem mondom, de valahogy nekem nem jön át. Német Kristóf bármiben, azonnal elkapcsolom, ezt Edith küldte el nekünk. Hát igen, ezt is meg tudom érteni, hogyha valakinek ő nem szimpatikus. Érdekesen játszik, de azóta stand-up-ol is a Kristóf, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy jobban találja majd meg magát. Éva azt írja, hogy a Steve Carell az Office-ban, abba is hagytam meg, úgy egyébként bármelyik filmjét se szeretem. Jim Carrey filmek, a Dumb és Dumbertől kezdve, pedig neki vannak igazán nagy alakításai. Hát igen, hogyha Jim Carreyről beszélünk, azért a drámai szerepei, mint a Truman Show például, vagy az Ember a Holdon, azok szerintem nagyon nagyok, de én a vígjátékait is szerettem, pont akkor voltam gyerek, és nagyon bejött ez a folyamatos őrültség, amit ő közvetít. Viktor érdekeset ír nekünk, bármi, amiben Jennifer Lopez vagy Angelina Jolie szerepel. Hát ez érdekes. És hogyha mondjuk Jennifer Lopez énekel, azt szereted, vagy azt sem. Angelina Jolie az nem annyira szokott énekelni, ez igaz. Én már láttam jó filmjét, láttam már rosszat is persze, de valahol értem, amit írsz. Kedves hallgatók, a kérdésünk tehát az, hogy volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta, de hogyha filmet írnak nekünk, az is tökéletes. 0635-925-925-ös. Hamarosan folytatjuk.
1: Ceglédrádió. Sok magyar zenével.

0: A Ceglit hangja mai kérdése: volt olyan sorozat, amelyben annyira idegesítette a szereplő, hogy nem nézte tovább miatta? Ez tehát a mai kérdésünk, és a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy az a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címre várjuk a válaszokat. Ahogy András is elküldte nekünk, azt írja: a Rémrendes Családban Peggy. A második évad végére nem értettem, elbánni, miért nem ássa el a kertben. Persze csak egy sorozatról beszélünk, ezt tegyük hozzá, szóval senkit ne ássunk el a kertben, még a sorozatban sem. De valahol ezt értem, ezek a szitkomok vagy szituációs komédiák, amik akkoriban készültek, ezek direkt el voltak túlozva, tehát minden karakter nagyon-nagyon túlzásra játszotta a szerepét, így Peggynek is ez volt a dolga. Én sosem néztem igazából a Rémrendes Családot, darabokat láttam belőle, de engem már az egész idegesített úgy, ahogy van. Úgyhogy nem csak Peggy, hanem szerintem mindenkire igaz ez a Rémrendes Családban, de nem akarok ezzel senkit megbántani. De túl voltak játszva a szerepek, mert pontosan ez volt a feladatuk, úgyhogy szerintem ezért volt ennyire irritáló sokaknak. László azt írja, hogy a renitens, mikor lecserélték Gáspár Katát. Nem láttam a renitenst, azt tudom, hogy igen, volt egy színész csere, és hát most hirtelen meg nem mondom a hölgy nevét, sajnos pedig tudnom kéne, Nagy Ervin feleségéről van szó, aki az új szerepet átvette, és onnantól kezdve más lett a sorozat, ezt én is hallottam, de hogy jobb vagy rosszabb, azt nem tudom megmondani. Attila azt írja, hogy Tom Selleck a Magnum, elkapcsolom azonnal. Gyerekkoromban néztem a Magnumot, de ez a műsor nem rólam szól, valahogy ezt nem érzem annyira, szerintem neki ez volt a karaktere. Ami viszont engem meglep, az Manci írása, azt írja, hogy a Mentalista, a főszereplő csak mosolyogni tud, a Grace Klinika, Ellen Pompeo, a Trónok harcát nagyon szeretem, de Emilia Clarke düllett szemei, farca, marhára idegesít, bocsánat azoktól, akik kedvelik. A Grace Klinikát nem néztem egyedül, de én a Mentalistáért rajongtam. Tehát amikor az ment a tévében, én imádtam a főszereplőt is, szóval tényleg sokat mosolygott, de valahogy nagyon jól hozta azt a karaktert, akit neki kellett hozni. Én legalábbis ezt gondolom. A Trónok harcát pedig szintén nagyon szerettem, és nekem Emilia Clarke-kal se volt bajom benne. Szerintem az a sorozat inkább azt veszítette el a vége felé, mikor már nem követték annyira a könyveknek a sztoriát, mert ugye az utolsó két könyv meg sem jelent. Tehát itt nagyon nehéz lett volna egy olyan sztorit követni, ami meg se íródott, és onnantól kezdve a producerként közreműködő írója a könyveknek is hátralépett, úgyhogy a filmet rendezők próbálták meg kitalálni, hogy érjen véget a sorozat, hát nem sikerült, mondjuk úgy. Anna is azt írja, amit a műsor legelején kaptunk meg, Ashton Kutcher, a két pasi meg egy kicsiben, annyira éles és szerintem béna váltás volt Charlie Sheen után, hogy képtelen vagyok azokat a részeket megnézni, inkább be kellett volna fejezni valahogy a sorozatot még Charlie-val, ha már nem ment tovább, mint mással tovább erőltetni. Hát igen, ez is nagy kérdés ilyenkor, hogy ha amúgy egy népszerű sorozat megy, akkor nem próbálnak-e meg a készítők de ebből még több pénzt csinálni idézőjelben, és folytatni valahogy. Valakik szerették a váltást, valakik nem. Egyelőre kettő mínuszos válaszunk van ezzel a sorozattal kapcsolatban. Nézzük még egyet, László azt írja, hogy Bella Ramsey, miatta nem néztem tovább The Last of Us-t, és a második évadba már bele se kezdtem, annyira irritáló a kis csaj. Hát igen, ez is visszatért már, ez a válasz. A Bella Ramsey-ről volt már szó, ugye Elit játsza a The Last of Us című sorozatban, és hát nem sokan szerették, ez tény. Hogy kit nem szerettek még a ceglédiek és környékbeliek, az hamarosan kiderül néhány zene után, mert folytatódik nem sokára a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerő.

0: Ez itt a Ceglét hangja, ahol a mai kérdésünk az, hogy volt-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy a sorozatot miatta, és hát jönnek a válaszok szép számmal szerencsére. A következő egy olyan lesz, amit nagyon nem tudok hova tenni, mert teljesen más a véleményem, de felolvasom ettől. Péter írja nekünk, hogy Breaking Bad, Jesse Pinkman, aztán Walter White. Második évad közepén adtam fel a szenvedést, addig hittem másoknak, hogy majd egyszer jobb lesz. Nekem a Breaking Bad a top 3 sorozatban benne van szerintem az életem során. Ez a Totál Szívás címen futott magyarul, és szerintem Jesse Pinkman és Walter White alakítása is tökéletes, tehát a csúcs. Azt tudom esetleg gondolni, Péter, neked egészen más típusú sorozatok jönnek be, de akinek ez a hosszan elnyújtott, kicsit krimis, kicsit modern, kicsit tudományos, de azért eléggé alvilági sorozat tetszik, azok nagyon szerették a Breaking Bad-et, vagyis Totál Szívást, de el tudom képzelni, hogy valaki egyáltalán nem. Nekem szerintem minden évad egyre jobban tetszett, és a színészi alakítások is csodálatosak voltak benne. Ez az én véleményem, a tiéd más, és ezt tiszteletben tartjuk természetesen. Szabolcs azt írja, hogy kb. Azért nem nézek magyar filmeket, mintha a ripacskodás a színészi akadémián kötelező volna. Azért vannak nagyon jó magyar filmek, főleg a független filmes érából azért vannak olyan, lehet találni olyanokat, amik tényleg megérik a megnézést, de persze mellé lőni is nagyon könnyű, meg hát ugye nem minden embernek fekszik mondjuk az, hogy tele van dalokkal egy adott film, amit a színészek táncolva adnak elő, na mindegy, ez egy másik kategória, de abba is lehet jót találni szerintem. Annyit írt nekünk Andi, hogy igen, tehát akkor volt olyan főszereplő, aki idegesítette és nem nézett tovább valamit emiatt, de nem írja meg, hogy kicsoda, azért Andi véleményét is köszönjük. Ági pedig azt írja, hogy Jim Carrey, megláttam a képernyőn és csatornát váltok. Ez érdekes, azért nem minden szerepben volt rossz Jim Carrey, volt, ami idegesítő volt tényleg, volt ez a kábelbarát, vagy valami ilyesmi, az nekem nagyon nem jött át, de azt is sokan értékelik, vagy hát magasabb polcra helyezik, mint amilyen jó volt az a film. Catherine Hegel irritál, de nagyon, fogalmam sincs, hogy miért, egy filmet se tudok vele megnézni. Hát, hogy vele megnézni, azt én se tudok. Egy olyan filmet, amiben szerepel, azt talán megtudnék, de igen, értem, hogy miért mondja a kedves hallgató. Norman, aki azt írja nekünk, hogy a Stranger Things majdnem bebukott Erika miatt, aztán megtanultam elviselni. Hát igen, van egy ilyen pont is, amikor valaki zavaró, de azért a sztori nagyon érdekli az embert, akkor lehet, hogy végigerőlteti miatt, sőt, olyan is volt már, hogy megkedvelte a sorozat végére, de hát vannak ilyen szerepek is, akik direkt kicsit idegesítőek, vagy furcsák, de pontosan ilyennek kell lenniük, mert az alkotók ezt szerették volna. Itt van nekünk még Roland, aki annyit írt, hogy a Szolgáló lány meséje, az nem derül ki, hogy melyik volt a színész, akit nem szeretett. Mária is a Stranger Things-ről ír, Winona Ryder a Stranger Things-ből, annyira idegesített, hogy nem bírtam az első résznél tovább. Hát ott azért az első résznél én mindig több esélyt adok, 2-3 részt azért meg szoktam nézni, hogyha nagyon-nagyon olyan a sztori, hogy érdekel. Ha egyáltalán nem érdekel a sztori se, és még a színészi játék is rossz, akkor tényleg az első után föl lehet adni. Én azért több esélyt adtam volna. Egyébként szerintem Winona Ryder nem rossz. Minden filmben, amiben Zendaya benne van, fejfej mellett Bella Potato Head-del, igen, Bella Ramsey-re gondol szerintem, mert Potato Head-nek szokták becézni Bella Ramsey-t, a sokszor említett Last of Us című sorozatból, aki Ellie-t játsza. Zendaya-t, nem tudom, Zendaya nagyon népszerű filmekben, sorozatokban egyaránt, és hát persze meg tudom érteni, valakit valamiért mégis zavar. Engem a Pókember filmekkel már megfogott, ugye MJ-t alakítja benne, úgyhogy én ezért is különösen kedvelem. A kérdésünk ugyanaz lesz a következő órában is. Volt olyan szereplő, aki annyira idegesített, hogy nem nézett tovább egy filmet vagy sorozatot miatta? Ha volt ilyen, küldje el nekünk, mert a következő órában is folytatjuk. Néhány zene is a hírek után folytatódik tehát a Ceglét hangja.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. A lengyel elnökkel és miniszterelnökkel is találkozik a magyar kormány delegáció. Meghalt Scherer Péter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Lengyelországba utazott Magyar Péter, ez a miniszterelnök első hivatalos külföldi útja. Krakóban arról beszélt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülnek a megérdemelt helyükre. Szerdán már Varsóban tárgyal a kormányfő. A Reuters hírügynökség jelképértékűnek nevezte a látogatást, amely Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Az utazás előtt a külügyminiszter bejelentette, leváltja a varsói nagykövetet. Orbán Anita szerint ugyanis a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kálmán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A miniszterelnök korábban azt mondta, hogy megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Borsfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie a politikával szemben. A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalay utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai és színházi rendezései a kulturális élet kiemelkedő alakjává tették. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt.
0: Az időjárásról.
1: Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. A kérdés pedig nem más, hogy volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta, és záporoznak a válaszok, azt kell, hogy mondjam, de hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy a kívánság kukac@ceglitradio.hu-ra, ami egy e-mail cím persze. Ilyen nappal Budapest, az összes szereplő, ezt Tamás írta nekünk, hát már nem megy a sorozat, vagy azt hiszem, hogy nem megy, nem vagyok benne biztos, de szerintem már véget ért, ha nem, akkor elnézést. Hát ugye annak az volt az érdekessége, hogy egy valóság show szerűséget próbáltak csinálni, nagyjából csak a sztorit tudták a szereplők, és minden mást improvizáltak, és úgy adták el, mint egy, ha ez egy Budapesten játszódó valódi történet lenne. Igen, hát nem profikkal dolgoztak, ez tény, úgyhogy lehetett őket nem szeretni, de hát ilyenkor nem kell nézni a műsort. Riárd azt írja nekünk, hogy mi kis falunkat a Pali bácsi lánya, meg a két testvér miatt abba hagytam a 6. évadtól, eleve nem olyan jó már a klasszikus főszereplők nélkül. Hát igen, sokat változott a mi kis falunk szerintem, de Pali bácsi, nem a lánya, hanem Pali bácsi a zseni. Én mondjuk a többi színészt is viszonylag bírom benne, szerintem ügyesek, meg jól megvan írva az a sorozat. Tény, hogy a igazi klasszikus időkben a régi, az első szereplőkkel volt a legjobb szerintem is. Egy ideje meg már talán a 10. évad környékén járhat, az is lehet, hogy 11, nem tudom. Minden esetre már nem olyan, mint régen, ez igaz. Azt írja nekünk Károly, hogy az Így jártam anyátokkal egész gárdája, gyűlölöm azt a sorozatot. Na, hogyha szituációs komédiáról, szitkomról beszélünk, nekem az az abszolút csúcs valamiért. Nekem mindenki, minden egyes szereplő, minden egyes poén ült benne, szerintem az nagyon jó volt. Amit már sajnáltam, hogy az Így jártam apátokkal című testvérsorozatot is megpróbálták létrehozni, de hát az nagyon mellé ment. Az nem jött át, de az Így jártam anyátokkal, a How I Met Your Mother, az nagyon-nagyon jó volt szerintem. Károly nem így gondolja. Fandam összes, bár nem sorozat, nem szeretem. Ezt László küldte el nekünk. Hát Jean-Claude Van Damme, igen, ha valaki nem szereti a verekedős filmeket, akkor valószínűleg nem Van Damme lesz a kedvenc szereplője. Hasonló karaktert írt nekünk Ildikó. Adam Sandler az anyamra megy, nagyon nem bírom. Hát igen, neki is van egy sajátos vígjáték felfogása, és azért sok mindennel próbálkozott ő is, de valahogy mindegyik nagyon Adam Sandleres film lett. Én őt is kedvelem egyébként, nem vagyok egy nagyon nagy rajongója, de nincs így bajom se vele, szerintem nem rossz. Nem sorozat, hanem film. Ha eljön Joe Black, a főszereplő hölgy állandó pislogása kiborít, a film egyébként fantasztikus, Brad Pitt szintén nagyot alakít benne, mint hát a szereplőt most nem mondanám el, hogy ki a szereplő, hát ha valaki nem látta a filmet, itt nekünk Andrea leírja, hogy Brad Pitt kit játszik benne, tehát mi a karaktere a filmben, én nem mondom el, de csak azért, hogy nehogy valakinek lejelöljek egy poént, tényleg érdemes megnézni, ha másra nem figyelnek, akkor a pislogásra most már lehet figyelni a főszereplő hölgynél. Gábor azt írja, hogy jó, képtelen vagyok elviselni a pasit, pedig alapvetően az antihősöket kedvelem, nem tudom ki jó, de ennek majd utána fogok nézni, és akkor hát, ha kiderül. Anett ezt írja, hogy pont emiatt küzdök erősen most a Breaking Bad-del, totál szívás, ezt csak én teszem hozzá, mert egyszerűen minden szereplő irritáló, főleg a feleség, ő valami borzalom karakter, de az alapötlet nem rossz, meg vannak benne jó részek, de utána leül az egész. Végignézem, ha már eljutottam a 3. évadig, de sajnos eddig nem érzem benne, hogy nálam ez a sorozat toplistás lesz. Nálam mondom, az volt, erről már beszéltünk, és a feleség karaktere egyébként érdekes, mert azt sokan mondják a rajongók közül is, meg még a készítők közül is, hogy nem pontosan ezt a szerepet kellett volna a feleségnek adni, vagy nem annak kellett volna játszani, aki, de pont a két főszereplőt is hibáztatta az előző órában valaki, hogy nem jók. Szerintem ők pont nagyon jók, a feleséggel lehet, hogy tényleg lehetett volna mit kezdeni. No, a lényeg az, kedves hallgatók, hogy folytatjuk hamarosan, ki idegesíti önöket, melyik színész, és esetleg abba hagytak miatt egy sorozatot, ha igen, küldjék el nekünk, persze csak a van kedvük, 0635 925 925-ös. Ceglét Rádió!

0: Ceglédi Rádióban.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze

0: kibővítse a visegrádi négyek együttműködését. Ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifjabb Vigyánszky Attila rendezése az Ízik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Ajda a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Vígözvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik.
1: Az időjárásról.
0: Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Ez itt a Cegdét hangja, a kérdésünk pedig a következő. Volt olyan főszereplő vagy szereplő, aki annyira zavarta, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta? És jönnek is a válaszok. Szerencsére, hogyha ön is elküldené 0635-92-92-5-ös. Richard azt írja, hogy barátok közt Laci szörnyű nagy ripacs volt. Egyébként sok mindenbe föltűnik a Lacit játszó, hát most meg kéne mondanom, Józan László, nem? Nem biztos. Ne, ja nem, a Novák Lászlóra gondolsz, azt Novák Lacira, tehát én a Józan Lacira gondoltam, aki mást játszott benne, de igen, akkor, hogyha Novák Lacira gondolsz, ő meg hát nem fogom tudni a nevét, minden esetre mindenkinek megvan a karakter. Oké, köszönjük szépen. Judit azt írja, hogy minden, amiben Keira Knightley van, annyira idegesít, ahogy az alsó ajkát eltolja, ki nem állhatom. Szerintem Judit az van, hogy ez Keira Knightley-nak a védjegye. Úgyhogy azért is csinál ilyen sokat, mert hogy valamiért ezt a karaktereivel összekötjük, és lehet, hogy pont ez egy ilyen szokás, hogy minden filmben, sorozatban elsüti ezt egyszer, és hozzátartozik. Nem tudom, de megértem, hogy valakit idegesít. Ez egy érdekes válasz MSZ-től, Debra a Dexterben. A karakter is pocsék volt, és a színésznő is. Szerintem a régi Dexter, a klasszikus, az nagyon meg volt csinálva, és nagyon jól válogatták össze a karaktereket. Debra talán tényleg kicsit egy gyengébb pont, ugye féltestvérét, a Dexternek a húgát, féltestvér húgát alakította. Sokan szerették, sokan nem szerették, ilyen és olyan véleményt is ismerek a baráti körömből. Chuck Norris, ezt Pepson írja nekünk, de amúgy tényleg egyrészt bírtam a Walker a texasi kopóból, de azért vannak jó kis filmjei, és ne felejtsük el Chuck Norris-szal kapcsolatban, hogy ő inkább harcművész volt, mint színész, csak annyira jól küzdött, hogy egyszer csak elkezdték beválogatni szerepekre. Ő nem a színészi játéka, hanem a harcművészeti tudása miatt került a kamera közelébe, és hát így filmek és sorozatok is készültek, meg hát azért Isten nyugosztalja Chuck Norris-t, de azért ne felejtsük el, hogy rengeteg dolog, mém is született Chuck Norris-szal kapcsolatban, és ezeket a poénokat mind neki köszönhetjük, meg hát a rajongóinak. Két pasi meg egy kicsi, jó barátok, erőltetett volt az egész. Hát ezt a kettőt nem nagyon szokás összehasonlítani, szerintem ez Csaba üzenete volt egyébként. A jó barátok azt mondják korszakalkotó, bár én azt mondom, hogyha valaki ismerte a Cheers című sorozatot, ami már a 80-as években készült, akkor minden, ami szituációs komédia, egy kicsit abból merít, én azt mondom, szerintem a Cheers mindennek az alapja, és abból lett a jó barátok, abból lett az Így jártam anyátokkal, abból lett az Agymenők, mert nagyon sok elemet kiszednek belőle, ami a Cheersben már megjelent. Viszont a jó barátok lett népszerű mégiscsak, a két pasi meg egy kicsit szerintem sokkal kevésbé volt népszerű, mint a jó barátok, de azt is megértem, hogy Csabát ezek a sorozatok zavarják. Azt írja Katalin Stól a Váltótársakban, nem néztem sajnos a sorozatot, de arról már nyilatkoztam a műsor elején, Stól András rajongója nem vagyok semmiképpen. F. Lászlóné azt írja nekünk, hogy Jim Carrey és Leslie Nielsen bárhol, bármikor, bármilyen szerepben, nagyon fura, mert nekem mind a kettő közel áll a szívemhez, Leslie Nielsen filmjei különösen, én az ilyen agyament vígjátékokat, paródiákat nagyon szerettem mindig, és van olyan ismerősöm, aki ki nem állhatja Leslie Nielsent, de nem tudom, hogy miért, mármint, hogy szerintem nagyon jó, de értem, hogy valakinek nem tetszik. Vaják a negyedik évadtól, én addig el sem jutottam, ezt Enikő küldte nekünk, én valahol az első, hát talán a második évadot még láttam, nem tudom, amikor a főszereplőt lecserélik, onnantól kezdve egyáltalán nem néztem, nem azért, mert lecserélték, hanem mert nem volt még rá időm. Lehet, hogy megnézném az új színésztel is, de egyszerűen nem fér bele az időmbe. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk. Ha van olyan főszereplő vagy szereplő, aki idegesíti, és nem nézett tovább egy sorozatot miatta, vagy csak zavarja, küldj el nekünk nyugodtan 0635 92 92-5-ös.

műsor végéhez közelítünk, kedves hallgatók, a mai kérdésünk színészekkel kapcsolatos. Volt olyan szereplő vagy főszereplő, aki annyira zavarta, hogy nem nézett tovább egy filmet vagy sorozatot miatta? Ha igen, a 0635-92-92-re elküldheti nekünk, én pedig majd beolvasom. És most igyekszek minél több mindenkit belesűríteni, mert azt kell, hogy mondjam, szerencsére olyan sok válaszunk jött, hogy lesz még egy adás ebből, úgyhogy aki nem fér bele, az se izguljon, de minél több embert igyekszek beleszorítani. Gabriella például azt írja, hogy a Manifest című sorozat férfi főszereplője. Ezzel még tartozok magamnak, az egyik jó barátom nagyon szerette ezt a sorozatot, én be is szereztem, de még megnézni nem volt időm, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni, de meg fogom nézni, és akkor majd talán egyszer erre tudok válaszolni, de azt már a kedves hallgató lehet, hogy nem fogja hallani. A Barátok közt Ákosa, hát azért jó régen volt Ákosa sorozatban, Zoltán üzenetét olvastam fel, de értem, hogy idegesített valakit, ott azért mindenféle színész vagy színész kezdemény is próbálkozott, most minden pejoratív értelem nélkül, tehát a pálya elején lévő arcok is próbáltak feltűnni a Barátok közben akkoriban, és hát Ákos azt hiszem, vagy az Ákost alakító színész nem is lett igazán ismert utána, vagy hát én legalábbis nem tudok róla. Doren azt írja, hogy bármi, amiben Hugh Grant vagy René Zellweger szerepel, akkor a Bridget Jones az nem neked való. Egyszerűen képtelen vagyok őket nézni, a Bridget Jones filmekkel konkrétan vallatni lehetne. Liam Neeson a másik ilyen színész, sajnos nem tudom őt hosszú távon nézni a filmekben. Színésznök közül pedig Reese Witherspoon, a Dr. Sussi óta normálisan irritál az egész lénye. Na, hát ezt az üzenetet ki lehet bontani egy kicsit. Az a helyzet, hogy Hugh Grantet én sem szerettem sokáig. Nagyon sok filmben nekem nagyon fura karaktereket hoz, és a feje is idegesít meg, már az a név is, hogy Hugh, ez nem is lehet egy név szerintem, de mindegy, nem voltam kivékülve vele, de az újabb filmjeiben, az utóbbi 2-3 évben, amiket mondjuk Guy Ritchie rendezett, vagy most volt ez az Eretnek című, abban egész jó karaktereket hoz szerintem, úgyhogy nőtt a szememben, de ez kellett idő. René Zellweger érdekes, mert a Bridget Jones-t én pront szeretem, na nem Hugh Grant miatt, hanem a többiek miatt, nekem az bejött, azért a harmadik, negyedik rész már erőltetett egy picit, de igen, Liam Neeson érdekes, volt olyan film például a Star Wars-ban is szerepel, amiben szerettem, volt olyan film, amiben nagyon nem szerettem. Reese Witherspoon-tól pedig nem láttam sok mindent, igen, a Dr. Sussi talán a legismertebb szerepe, de tény, hogy tud irritáló lenni, ezt végül is adom. Kitty azt írja, hogy Vámpírnaplók Elena, sajnos azt nem néztem, úgyhogy ezt csak bólogatva elfogadom, hogy ilyen is volt. Sabina pedig azt írja nekünk, hogy néhány rész után feladtam a Yellowstone-t, Beth Dutton miatt, kár érte, mert jó sorozat lehetett volna. Hát igen, van ilyen, hogy egy sorozat élményt egy nem annyira tetsző színész vesz el tőlünk. Az élőszereplős One Piece sorozat teljes szereplő gárdája, de ez csak az egyik ok, amiért dobtam. Kinézetre úgy tűnt, hogy marha jól választottak szereplőket, de annyira hihetetlen a játékuk, hogy nem tudtam egyáltalán magam beleélni. Igen, mert azért az nehéz. A One Piece ugye egy anime sorozat, és anime karaktereket kellett volna eljátszani valahogyan a színészeknek. Nem láttam még, úgyhogy nem tudok nyilatkozni, egyébként Kára üzenetére reagálok. Nem láttam még, nem tudom, hogy mit próbáltak a színészek tényleg előadni, de azt meg tudom érteni, hogy ez nem jön át annyira, bár én tegyük hozzá, hogy a One Piece eredeti sorozatát, az animét sem láttam, és a feldolgozást sem láttam, úgyhogy nem tudom. Kedves hallgatók, ennyi fért bele mára, de biztos, hogy folytatjuk még ezzel a témával hamarosan. Holnap egy másik témával jön a Ceglét hangja, de valamikor ezt is újra elővesszük, mert úgy látszik, hogy népszerű volt szerencsére. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket és a kedves válaszokat is. Hamarosan folytatjuk, és ha tehetik, maradjanak továbbra is a Cegléd Rádióval. Vörös Nándi búcsúzik, a viszont hallásra.

0: Látítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötét, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, szokás szerint este 6-ig lehetünk együtt, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Most mindjárt indul a jó reggelt szeglét, pontosabban pár perc múlva, már is mutatom, hogy mivel. Sirán énekel majd nekünk hamarosan, a hírek után azonnal tartsanak velem.
1: A jó reggelt szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédrádióban.
3: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. Ma jár le az eszia bevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, hogy a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utca épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit hangsúlyozta, a cél jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Ma jár le az eszia bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala 18:19 is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az elszia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Ma van a méhek világnapja. Az ENSZ határozata alapján 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük elengedhetetlenül fontos az élelmiszerek megtermeléséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára.
2: Az időjárásról.
3: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Pár nap is itt a hétvége, csodálatos időnk lesz, lehet majd lábat lógatni a szerencsésebbeknek, úgyhogy izgatottan várjuk ezt a bizonyos hétvégét, sőt, több hosszú hétvégét, ugye, pünkösd hétfő miatt. Most meg folytatjuk a jó reggelt szeglétet a reggeli műszakot kiváló slágerekkel, a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel, és természetesen jön majd rendőrségi pár percünk is 9 óra után. Ez a kínálat a reggeli műszakot illetően. Harry Styles énekel, aki újra a koncert körútra indult, és gondolom a most következő dalt is előadja minden egyes koncertállomáson. Late Night Talking, ez a címe, tarts

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd-Berccel és Abony között a 60-as kilométertől a 80-as kilométerig mozgó terelés mellett kátyúznak. A munkaterületnél jelzőrös irányításra és torlódásra is számítani kell. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Röszke felé a belső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a Szeged felől érkezők a 91-es elő Kecskemét dél csomópontban nem tudnak lehajtani, és ott a pihenőhely sem használható. Ugyanitt a felhajtás viszont lehetséges, kerülni tovább haladva és a Kunszállás csomópontban visszafordulva lehet. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
0: Jó reggelt!

0: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban azonnal szólnak a legfrissebb információk, kedves hallgatók, utána visszatérek majd a dalokkal. Hallgassanak rám!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. Ma jár le az SZIA bevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, hogy a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgoznak, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utca épületében találkozott kollégáival. Lannert

0: Itt hangsúlyozta, a cél jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Ma jár le az ESZI a bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala 1819 is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az elszia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Ma van a méhek világnapja. Az ENSZ határozata alapján 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük elengedhetetlenül fontos az élelmiszerek megtermeléséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez 18 óráig. Folytatjuk, kedves hallgatók, azonnal dalokkal, nem sokára pedig programokat ajánlok. Valamit elárulom, hogy milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Ragyanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják, egy különleges természet közeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő Cseppkő inspirálta textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó. Utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla-barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rágcsánivalóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: Cegléd Rádió FM 90.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős észak-keleten, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton is túlnyomóan napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi-északkeleti szél továbbra is többfelé lesz élénk erős, hajnalban 7 és 15, délután 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: azonnal megmutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai Jó reggelt Szegléd második felvonása. A hírek után azonnal játszom majd a Wait So Long című közös ismerést. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
8: Bautrans betonüzeme. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semcut minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
9: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
10: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. Ma jár le az ESZIA bevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő közölte, a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus közösségi oldalán közölte, Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott. Szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Jóvá hagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök ezt videóüzenetben jelentette be. Mint mondta, májusban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben, különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak hétvégén dönt a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Trump ismét megerősítette, nem fogja megengedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabbítva tartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Fél 9 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el.
9: Az időjárásról.
10: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
9: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Ha jó reggelt, Ceglédet, reggeli visszakat azonnal folytatjuk természetesen a Ceglédiek kedvenc dalaival, nem sokára pedig lapszemlével térek vissza. 8 óra után pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, tartsanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, már is folytatjuk lapszemlével a borsonline.hu oldalról ajánlok olvasnivalót. Lesújtó hírázta meg az országot kedden délután, Scherer Péter 64 éves korában elhunyt. A váratlan hír hallatán rengeteg pályatársa emlékezett meg róla, mindannyian kiemelve, mikor és hogyan dolgoztak együtt a színésszel, és milyen kapcsolatban álltak Pepével. Szinetá Dóra érdekes utat járt be a színművésszel, hiszen évtizedekig csak a rajongója volt, és az utolsó hónapokban töltöttek együtt több időt. Édes Pepe, évtizedekig csak a rajongód voltam, mint mindannyian, aztán pont az utolsó hónapokban összehozott az élet, kezdte megható sorait a színésznő. Ez a fényképen maradt a táncunkról, amit párszor Juli helyett velem jártál. Nagyon büszke vagyok rá, hogy legalább így a végén kicsit a partnered és a feleséged lehettem. A másik kép a forgatásról van, ahol alig egy hónapja egy napig a lányod voltam. De tényleg olyan édes kedves pasi voltál, amilyennek a filmjeidből gondolta az ember. Legyen csodás utad, és kapj legalább annyi örömöt a csillagokban, mint amennyit te okoztál itt nekünk, árulta el a nagy közönségnek Scherer Péter valódi arcáról, amely szerint valóban olyan lehetett, mint a kamerák előtt, akkor is, amikor már nem forgott a felvétel. Szinetár Dóra és az összes többi kolléga búcsújával is foglalkozik a borsonline.hu. Scherer Péter halála mélyen megrázta az országot, a lesújtó hírt a Nézőművészeti Kft. Facebook oldalán tették közé. A színész feleségét és három gyermekét hagyta hátra. Váratlan halála előtt bő egy héttel még mosolyogva adott interjút a Gyulai Hírlapnak, melyben szülővárosáról, Ajkáról és szülei haláláról is beszélt. Scherer Péter interjújában elárulta, hogy diplomájának megszerzése után egy független színtársulatnál helyezkedett el, amely az elején teljesen reménytelennek tűnt, később azonban az ország egyik legkiválóbb színészévé vált. A színészet számára nem csupán munka volt, hanem hivatás. Legutolsó interjújában elárulta, hogy ha sosem keresne vele pénzt, ő akkor is a színészet felé fordult volna. Scherer Péter filmjeivel örökre beírta magát a magyar film történelmébe, ám nem csak szerepeivel alkotott marandót. Kollégáival, Mucsi Zoltánnal, Szabó Győzővel vagy éppen Balsai Mónival szoros barátságot is ápolt a színész. Utolsó interjú a végén Scherer Péter igyekezett rövidre szállni a beszélgetést, mondván hamar elfárad. A riporter feltette a kérdést, ha 5 év múlva beszélgetnénk, mit szeretnél látni az életedben, a művészetben, a színházban? Scherer Péter válasz a következő volt, hát, ha 5 év múlva is beszélgetünk, a szuper, mert az azt jelenti, még élek. Feltehetően a színművész már érezte, hogy nagy a baj, noha sosem beszélt nyilvánosan arról, hogy betegségben szenvedne, vele is foglalkozik még részletesebben a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal, és ezzel együtt az újságformátummal természetesen. Kiütött a briteket, és már csak matematikailag nem bennmaradó a magyar hoki válogatott. A születésnapos Majoros Gergely kapitány együttese csodálatos 60 perccel ajándékozta meg a szurkolóit, és a Nemzeti Sport helyszíni tudósítóját, Kapolcsi Szabó Bencét. Elemzés, tudósítás, statisztikák és látogatás a FIFA Múzeumban, címlapsztori két oldalon, természetesen az újságformátumban, meg egyébként amúgy a nemzetisport.hu oldalon. Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 37. fordulójában a Manchester City 1-1-et játszott a Bournemouth vendégeként, így eldőlt, hogy az Arsenal lesz a bajnok, Pep Guardiola csapatának maradt az ezüstérem. Ezzel a sztorival is foglalkozik részletesebben a portál. Mikicser Tamás csak lassan úcsúdik fel a sokból. A portugál Rio Ave magyar légiósa nehezen emészti meg, hogy Marco Rossi egy sor középpályást is eléje sorolt, amikor megkérdezték, miért nem tagja a válogatott keretnek. A mögötte lévő hónapokra is arra, hogy stabil tagja lett csapatának, viszont nagyon büszke vele is foglalkozik a portál. Már 17 VB résztvevő véglegesítette a keretét. Két oldalas összeállításában a Nemzeti Sport a névsorok mellett Neymar beválogatása, a 6. VB-jére készülő Cristiano Ronaldo, Ronald Koeman holland kapitány és a reaktivált Manuel Neuer is megkapta a méltó felületet. Kunanna a hétvégén visszatér, EB bronzérmes párbajtőrözőnk letöltötte 2 éves eltiltását, amit egészen banális dologért kapott, 3-szor elmulasztottak közölni a doping ellenőrökkel, hogy hol tartózkodik. És visszatér a világkupa sorozatba. Kovács Erika megvizsgálta, mit is remélhetünk tőle, vele is foglalkozik tehát a portál, és még 22 év után bajnok az Arsenal, egyenlített a Falco a kosárdöntőben, Európa Liga döntő a Freiburg és az Aston Villa között, szabad kártyáért folyamodott a kézilabda szövetség, VR a kerékpárosok közgyűlésén. A nemzetisport.hu ezekkel a témákkal is foglalkozik, na meg persze az újságformátum szintű.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger. Some

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a reklámok után a friss infokkal folytatjuk a Jó reggel Ceglédet, utána pedig a dalokkal, tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt, vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körös út 4.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. Ma jár le az ESZIA bevallás határideje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő közölte, a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott. Szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Pósfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen fontos célnak nevezte egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Jóvá hagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök ezt videóüzenetben jelentette be. Mint mondta, májusban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben, különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak hétvégén dönt a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Trump ismét megerősítette, nem fogja megengedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabbítva tartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Fél 9 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu

0: vonalon keresztül érhető el.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, ez meg itt a jó reggelt, Cegléd, a reggeli műszakot. Na, hogy folytatjuk a dalokkal. Jön majd többek közt a New Level Empire, itt lesz velünk az Atomic Kitten egy régi dallal, Fischer egy új slágerrel, egy régi újra gondolásával egészen pontosan, és Lúzsa Magdi is énekel majd nekünk. Én meg elmondom, hogy milyen idő lesz a következő napokban, és programokkal is foglalkozok, mert hogy ezeket ajánlom, tartsanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata, a Ceglédi Evangélikus Egyházközség és a Kardospál Pedagógus Énekkar szeretettel meghívja önöket a Kardospál Pedagógus Énekkar pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az Evangélikus Templomba. Vezényel Soltészné Lédeci Judit, Lisztdíjas karnagy. Zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a belépés természetesen díjtalan. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen, Albertilsán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék, zenés, illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk, erős az északi északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős északkeleten, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton is túlnyomóan napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nem valószínű, az északi-északkeleti szél továbbra is többfelé lesz élénk erős, hajnalban 7 és 15, délután 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

0: kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik egy óra osszája. Se Búzi érkezik hozzánk hamarosan, nem káromkodok, ez a művész neve, esküszöm. Szóval ő érkezik hozzánk a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
7: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakkóban. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik az érettségi. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszinszendi Romulus közösségi oldalán közölte, Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Jóvá hagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök ezt videóüzenetben jelentette be. Mint mondta, májusban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben. Különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak hétvégén dönt a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Trump ismét megerősítette, nem fogja megengedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Ma jár le az eszi a bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az elsia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
6: Az időjárásról.
7: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd-Berccel és Abony között a 60-as kilométertől a 80-as kilométerig mozgó terelés mellett kátyúznak. A munkaterületnél jelzőrös irányításra és torlódásra is számítani kell. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőjét létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Röszke felé a belső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a Szeged felől érkezők a 91-es elő Kecskemét dél csomópontban nem tudnak lehajtani, és ott a pihenőhely sem használható. Ugyanitt a felhajtás viszont lehetséges, kerülni tovább haladva és a Kunszállás csomópontban visszafordulva lehet. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózásra. Jó reggelt, Ceglédet! A reggeli műszakot azonnal folytatjuk a ceglédiek kedvenc dalaival, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, és természetesen hamarosan visszatérek, elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, azaz ma sem marad el a napi horoszkóp. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Infopal folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Ne adj teret a csalónak, ez a mai nap vezér gondolata, mondata mottoja, hogy miért, ez hamarosan kiderül. Kos, ma keresztezheti olyan valaki az utadat, akit legszívesebben messze elkerülnél, mivel ő az, akinek a közelében mindig úgy érzed, mintha folyamatosan fogyna az energiát. Csökkents le az időt, melyet a közelében töltesz, és mielőbb gondoskodj arról, hogy később visszapótolhasd, amit ez az energia vámpir elszívott. Bika, te általában örömmel nyújtasz érzelmi támaszt embereknek, de elképzelhető, hogy egy hír vagy esemény miatt nagyobb szükséged lenne arra, hogy saját magadról gondoskodj. Így ha most valaki hozzád fordul, mondj bátran nemet, nehogy végül te szorulj rá arra, hogy valaki más törődjön veled. Ikrek, ma kiderülhet, hogy egy terved során nem vettél figyelembe egy olyan fontos tényezőt, amely hatással lehet a végeredményre is. Ha így alakul, ne késlekedj, módosíts mielőbb, nehogy eljuss egy olyan pontra, ahonnan már nagyon nehéz visszalépni. Az okokat később is ráérsz megvizsgálni. Rák, lehet, hogy ma valaki csalódást okoz neked, vagy a viselkedése, reakciója sértő lesz számodra. Megteheted, hogy mindenre zsigerből reagálsz, de talán nem ez lesz a legfelelőbb válasz most. Mi lenne, ha egyszerűen figyelmen kívül hagynád az illetőt? Lehet, sokkal nagyobb hatást érnél le azzal. Oroszlán, figyelj oda, rendezd a soraidat, lelkileg is készülj fel, mert elképzelhető, hogy hamarosan csatába kell menned, meg kell küzdened azért, amiről azt hitted, örökké a tiéd lesz. Valaki megpróbálod becsapni, kicsalni tőled pénzt, de arra is van esély, hogy a partneredre vagy egy barátodra fáj a foga. Ügyelj rá, hogy egy jó kemény falba ütközzön, amikor neki lendül. Szűz. Rajtad nem mindig lehet látni, ha valaki bánt vagy ha sérelem ér, hiszen nem vagy az a típus, aki minden meccset azonnal ott helyben le akarna játszani. De talán pont ezért is vagy veszélyes, hiszen előfordulhat, hogy egy későbbi pillanatban ott törlesztesz, ahol az illetőnek a legjobban fáj. Ma alkalmad lesz bevinni egy pontot, a kérdés az, hogy megteszed-e, vagy megesik a szíved az illetőn. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
2: Let's get down to business.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Reklámot hallottak.
4: A napi horoszkópot azonnal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg. Ma előfordulhat, hogy forró helyzetbe kerülsz, és elsőre a legjobb reakciónak azt tartod, hogy sietve távozz a helyszínről. Lehet azonban, hogy ez nem lenne a legokosabb megoldás. Most ott és akkor kell tenned valamit a helyzet megoldásáért, amikor ez történik. Vigy hát egy nagy levegőt, és állj helyt! Skorpió, majd titokra vagy rejtélyre derülhet fény, de arra is van esély, hogy valaki hirtelen lelepleződik a közeledben. Bármi is kerül napvilágra, nem lesz túlságosan boldog tőle, és talán azt gondolod, jobb lett volna meg sem tudni mindezt. Nyilas, vannak helyzetek, amikor nem okoz örömet, ha igazunk lett, és a dolgok pontosan úgy történnek körülöttünk, ahogyan azt megjósoltuk. Ma pont ez történhet, és ez számodra nem csak kellemetlenséggel, de plusz munkával is járhat, hiszen neked kell segíteni valakinek a hozzád közel állók közül. Bak, ma ha odafigyelsz, és teszel is érte, megismerkedhetsz az igazsággal, megtudhatod, mi is a valóság, melyet eddig eltitkoltak, elrejtettek előled. Légy azonban felkészülve arra, hogy amit ott látsz, vagy megtudsz, esetleg nem fog túlságosan tetszeni, biztos, hogy szembe akarsz nézni a tényekkel. Vízöntő. Ma különösen vigyázz arra, hogy ne hajtsd túl magadat, mert nagy sebességnél néha nehéz irányban tartani a kormányt, és könnyen letérhetsz az útról. Csak annyit vállalj be egyszerre, amit kényelmesen teljesíteni tudsz. Ne csak a cél lebegjen a szemed előtt, hanem próbáld élvezni az odatartó utat is. És végül halak. Ma lehetőséged lesz arra, hogy megmutasd azt a hihetetlen lelki erőt és tetvágyat, amely benned munkál. Bizonyíthatsz, példát mutathatsz, és ezzel a környezetedet is jobb teljesítményre ösztönözheted. Közben pedig félszemmel nézz a lábad elé is, mert valaki, aki nem igazán örül a sikerednek, kiteheti eléd a lábát, hogy elgáncsoljon. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban már is folytatjuk a legfrissebb információkkal. A jó reggelt Ceglédet, aztán ígérem, jövök vissza a dalokkal, az örök kedvenceivel, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A visegrádi együttműködés fontosságáról beszélt Magyar Péter Krakóban. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik az érettségi. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus közösségi oldalán közölte, Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott. Szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Jóvá hagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök ezt videóüzenetben jelentette be. Mint mondta, májusban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben. Különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak hétvégén dönt a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Trump ismét megerősítette, nem fogja megengedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabbítva tartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Fél 9 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András. A jó reggelt szeglédett reklámok után folytatjuk a slágerekkel, nem sokára pedig programokat ajánlok. 1996-ból szól, pár pillanat múlva, Gála felvétele, a Freed From Desire. Tartsanak tehát velünk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
5: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
2: Reklámot hallottak!
8: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárás illeti. Holnap csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futószápor esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős északkeletenél viharos lesz az északi-északkeleti szél, hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton is túlnyomóan napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nem valószínű, az északi-északkeleti szél továbbra is többfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-15, délután 22-27 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: kedves hallgatók, azon mutatom, hogy a mai reggeli műszak utolsó 60 perce melyik dallal indul. A friss információkat követően egy új dal szól majd Bruno Mars előadásában. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
1: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
2: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594. Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, ne vezess! Buszjáratok indulnak a Városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal Magyar Péter Varsóban. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik az érettségi. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták a Bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyár közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BYD azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség.
3: Az időjárásról.
8: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd-Berccel és Abony között a 60-as kilométertől a 80-as kilométerig mozgó terelés mellett kátyúznak. A munkaterületnél jelzőrös irányításra és torlódásra is számítani kell. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a Szeged felől érkezők a 91-es elő Kecskemét dél csomópontban nem tudnak lehajtani, és ott a pihenőhely sem használható. Ugyanitt a felhajtás viszont lehetséges, kerülni tovább haladva és a Kunszállás csomópontban visszafordulva lehet. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kellőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk természetesen a Jó reggelt Ceglidet a kiváló közös ismerősökkel, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül, maradjanak velünk.
0: Jó reggelt, Ceglid!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!
6: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk a Jó reggelt Ceglédet, hogy mi a téma, az nem sokára kiderül, a riporter most Becker Betty.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, jöjjön tehát az a beszélgetés, amiből kiderül majd, vagy legalábbis nagy részben kiderül, hogy hogyan is telt az elmúlt hét, legalábbis a rendőrség szemszögéből. A mikrofon helyesebben most a telefonvonal túlvégén Karas Csaba. Szervusz, köszöntelek, köszönöm, hogy időt szállsz ránk.
3: Jelent is köszöntöm a rádió hallgatóit.
2: Hát jöjjön egy nagyon friss információ, gyakorlatilag amikor ez a beszélgetés készül, amikor felvesszük egy alig 10 perces info, mi történik már megint?
3: Úgy néz ki, hogy megint érinti a mi területünket az a fajta csalása, amikor a elkövetők idős embereket hívnak föl telefonon, és akkor azzal a történet találnak elő, hogy most éppen ez esetben a időszemélynek a fiát fogták el munka közben, és kábítószer volt nála, és csak 6 millió forint óvadékért engedné ki, és azonnal kéne fizetni. Hát természetesen a gyereknek nincsen baja. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a csalók így akarnak idős embereket megtéveszteni, és azt a kis pénzt, ami van náluk, azt kicsalni. Tehát ebben esetben 6 millió forintról indul. Tehát hogyha az a tapasztalat, hogyha volt már egy ilyen hívás a területünkön, akkor általában ezek a csalók több ilyen telefonszámot cegléskönyvi víz szoktak hívogatni, és hátra sikerül valahol. Tehát arra kérnék mindenkit, aki hallja a rádiót, és vannak idős rokonai, beszélnek velük, hogy nincs ilyen. Tehát korábban is elmondtuk, nem lehet így hirtelenjében pénzzel kiváltani embereket a rendőrségi eljárásba. Ez nem így működik, az nem egy ilyen gyors történet, annak meg le van szabályozva, hogy hogyan történhet, meg ki, mikor, milyen összeget állapít, meg azt hogyan kell kivizetni. Ilyen esetben is arról volt szó, hogy valószínűleg pénzt akarnak kicserélni az idős emberekből.
2: Hívjuk fel rögtön a hozzátartozót, mert mint hogy a hozzátartozó is hívja fel rögtön a hozzátartozót, mert olyan végtelen egyszerűen ellenőrizhető.
3: Nyugodtan lehet ilyenkor a telefonban mondani, hogy semmi probléma, de én most föl fogom hívni a fiamat, lányomat, unokámat, bárkit, akitől megkérdezem, hogy most akkor hogy, mint van ez, azt fogják tapasztalni, hogy ilyenkor általában a telefonhívás megszakad, mert már akkor továbbiakban nem éri meg nekik ezt a sértett, meg kijelölt embert már győzködni, keresnek egy másikat, akit azonnal fognak hívni, van több szám, mennek végig a vonalas telefonon főleg, és próbálnak egy idős embert találni. Tehát az a kérdésem, hogy nem szabad, hogy ilyenek beugornak az emberek. Legyünk kritikusak, legyünk bizalmatlanok, csak el, akár forduljanak a rendőrséghez is azonnal a bizalommal, hogy nézzünk utána, hogy tényleg van-e ilyen, mert azonnal tudjuk ellenőrizni, hogy meg tudjuk állapítani, hogy nincs ilyen eljárás, és valószínűleg csak csalásról van szó.
2: Továbbra is döbbenet. No, de tovább menve, akkor még nem is közlekedés, hanem akkor maradjunk a bűncselekményeknél, bűneseteknél. Gondolom, hogy itt, hogy nyuszi támadott meg rollerest, az nem annyira jellemző cselekmény, de mi történt felénk az elmúlt
3: hétben? A mi területünkön szerencsére nem gyakori a vérnyúl támadás, tehát nem nagyon volt ilyen. Ugyanakkor vadelütés az rengetegszer, tehát korábban is már elmondtuk, hogy a baleseti okoknál nagy részt a vadelütés szokott lenni. Most az elmúlt héten nem volt kevés baleset, tehát 6 balesetnél kellett a kollégáknak intézkedni, egyik sem nyúltámadás miatt volt, inkább a figyelmetlenség volt az oka. A 6 balesetből azt írták a kollégáim nekem, hogy a baleset oka 5-nél figyelmetlenség, és semmi más. Egész egyszerűen személygépkocsik nem adnak meg egymásnak elsőbséget. Volt olyan balesetünk, ahol 4 gépkocsi ütközött egymással. És olyan is volt, amikor 2 tehergépkocsi ütközött egymással. Tehát körültekintőben kéne közlekedni. Ugyanakkor 3 sérült azért volt ezekben a balesetekben, abból azt megint kiemelném, hogy ezen a héten is volt olyan kerékpáros, aki személygépkocsival ütközött és emiatt sérült meg. Ők a legsérülékenyebbek az egyes ilyen eseményeknél, a kerékpárosok, rollerosok, ha már a nyúlnál tartunk, illetve a motorkerékpárosok vagy a elektromos motorkerékpárosok, rájuk nagyon oda kell figyelni, hiszen ők egy-egy ilyen balesetnél nagyon gyorsan meg tudnak sérülni.
2: Életem sem akartam elviccelni a közlekedési balesetek témáját ezzel a nyullal, de most annyira uralja a közbeszédet. Egyébként valami olyasmi tendenciát láttok, hogy az érezhető, tudható volt, anélkül, hogy rendőr lenne az ember, hogy néhány hónappal vagy héttel ezelőttig, hát hogy is fogalmazok, mentálisan egy kicsit furán voltunk mi emberek, és borzalmas, tehát hogy sosem látott türelmetlenség volt mindenkin. Teljesen mindegy, hogy milyen okokból látszódik azért valami kis csökkenés, vagy ugyanilyen türelmetlenek vagyunk, és most már legalább a tavasz miatt.
3: Sajnos én azt mondom, hogy ugyanilyen türelmetlenek vagyunk. Tehát ez most inkább a tavaszra mondanám. És azt lehet látni, hogy a legtöbbször ráadásul agresszióval válaszolunk egy-egy ilyen váratlan helyzetben. Kiemelném azt az eset, amit a múlt hét végén kellett dolgoznunk benne. Itt egy idős, már 70 éves elmúlt személyről van szó. Szóba elegyedik egy másik vásárlóval az egyik boltba Cegléden. Szó-szót követ, arról volt szó, hogy melyik ment neki a másiknak kosárral. Tehát igazából egy semmiségről beszélünk. Az idős férfi a nála levő gázriasztó fegyverrel megfenyegette ezt a sértettet. Ilyenkor bármi fölmerülhet, nem lehet a hatóságnak tudni azt, hogy az, amit felmutatott az idős férfi a boltban, az micsoda. A kamerafelvételek alapján az lehetett éleslő fegyver, lehet gázriasztó fegyver, lehet bármi, de sikerült ezt a szemét gyorsan a kollégáknak elfogni, és végrehajtottuk a kutatásokat is, a nála levő eszközöket lefoglaltuk, éleslő fegyver nem volt nála, most vele szembe folyik az eljárás. Mivel nagyrészt minden nyolc cselekményt végrehajtottunk az eljárás során, remélhetőleg egy gyorsított eljárásban, akár bíróság állítással is be tudjuk fejezni ezt a nyomozást. Ez azt kell, hogy az ügyészség is úgy lássa, hogy tényleg végrehajtottunk minden nyomozati cselekményt. Szerintem rajtunk is az ügyészség nem fog továbbiakban múlni.
2: Ha már itt álltunk bűnügyek tekintetében, mi a helyzet az elmúlt
3: egész jónak mondható, tehát egy átlagos hetet zártunk. 31 darab cselekmény volt az elmúlt héten, ebben volt minden, inkább a bolti lopások, kisebb súlyú lopások. Ugyanakkor azt szeretném kiemelni, hogy az elmúlt hónapokra nyugodtan mondhatom, jellemző volt az, hogy kisebb, tényleg csak kimondottan 1000 forint értékre elkövetett, de sokszor vandál elkövetési módszerre véletlenül lopások voltak itt a központban, vasútállomás környékén, az iskolákban. Ez jól behatárolhatóan 14 év alatti elkövetői körre volt visszavezethető, olyan gyerekekre, akik a 14. életüket nem töltötték be, ezáltal ilyen vagy olyan bűncselekményekkel kapcsolatban ők nem is vonhatók felelősségre. Ugyanakkor a korábbi rablásai miatt az 1-14 év alatti gyermeket sikerült, és a bíróság elrendelte a letartóztatását. Ő most fogva tartottként van, tehát ő már nem tud elkövetni a cselekményeket. A másik hasonló 14 év alatti elkövetési gyerek, ő pedig el lett helyezve egy távolabbi településen. Sikerült őt is megtalálnunk, hiszen szökésben volt, őt is le tudtuk adni, több mint 100 kilométer van köztünk, és ez látható, hiszen jóval kevesebb ilyen közteleti jellegű bűncselekmény van, kevesebb a gépkocsi borlopás, kevesebb a gépkocsi feltörés, kevesebb a vandál betöréses lopás különböző üzletek sérelmére. Hát úgy néz ki, hogy végre talán ezt sikerült nagy nehezen megszakítani, viszont ehhez nagyon-nagyon sok munka kellett a kollégáim részéről, mert nem egyszerű a helyzetünk. Egyszerűen a törvény olyan, hogy gyerekkorú elkövetővel szemben nagyon korlátozott lehetőségeink vannak.
2: És ugye arra már többször szó volt, gondolom itt a rádióban is, hogy beviszitek őket valahova egy intézetbe, és gyakorlatilag hamarabb visszaérnek, mint a rendőrök, kis túlzással nyilván sarkítva. Tehát,
3: nem feltétlenül mondom, hogy kis túlzással, mert valóban volt ilyen, míg a kollégáim felvitték az egyik ilyen gyerekkorút a budapesti ehedési helyére, és még ők Budapesten még elmentek, és leadtak még különböző dolgokat, mire hazaértek az autóval, a gyerek már végén fönt ült a vonaton, és már ott hajtott végre a lopást. Vagy például a másik gyerek is, aki megszökött, ő is, ahogy megszökött az intézetből, azonnal már lopott magának egy közlekedési eszközt, egy rollert, és már azzal közlekedett. Tehát ők azok a gyerekkorúak, akik semmilyen törvénytisztelő magatartást egyszerűen nem is tudnak tanúsítani.
2: Meglátjuk majd, mi lesz belőlük, bár sejthető a folytatás, de hát ha valami csoda történik, talán ebben reménykedhetünk. Én köszönöm szépen összefoglalódat, és jó munkát, kevés munkát, jövő héten újra beszélünk.
3: Köszönjük szépen, szervusz, és viszont hallás mindenkinek.
1: Cegléd Rádió.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig hallgathatnak rám. További jó rádiózást kívánok!

0: Azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal. A jó reggelt, Ceglédet! Utána jövök vissza a dalokkal, maradjanak velem!
1: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal Magyar Péter Varsóban. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik az érettségi. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták a Bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át.

0: miatt. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyár közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BYD azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon késő kellőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető, este 6-ig fülelhetnek rá, most folytatjuk reklámokkal. Utána Olivia Dean énekel majd nekünk Man I Need című slágerét, hallgatjuk meg nem sokára, meg persze a programajánlót. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. FM 92.5.
3: Cegléd

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik, természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természetközeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő Cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó. Utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd Természetesen Anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotókműhelye@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: Cegléd Rádió FM.

0: kedves hallgatók, a reggeli műszaknak, a jó reggelt Szeglédnek vége, a plusz mínusz kettő mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Benson Boone énekel nekünk, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt, vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 ezer forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd, Külsőkörösi út 4.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal Magyar Péter Varsóban. Még látogatható a kínai agyakkatonákat bemutató kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyerekes és a 40 év alatti két gyerekes anyák esziamentessége. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyár közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség.
2: Az időjárásról.
7: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd, Berccel és Abony között a 60-as kilométertől a 80-as kilométerig mozgó terelés mellett kátyúznak. A munkaterületnél jelzőrös irányításra és torlódásra is számítani kell. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sáverhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Röszke felé a belső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a Szeged felől érkezők a 91-es elő Kecskeméti a csomópontban nem tudnak lehajtani, és ott a pihenőhely sem használható. Ugyanitt a felhajtás viszont lehetséges, kerülni tovább haladva és a Kunszállás csomópontban visszafordulva lehet. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerő.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azon a dalokkal, hamarosan pedig visszatérek a lapszemlével. Most pedig Dua Lipa énekel dalának címe Houdini. Tartsanak vele!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Te mész arra, én meg erre?
5: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
4: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
5: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
4: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
6: Végre egy új családi program.
7: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket. Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
10: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
7: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazzstandardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertirsán és Cegléd Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCullough, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 3-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.9.

0: csapat tagjaként. A közösségi médiában közzétett bejegyzésből sugárzik az öröm és az izgatottság. LL Junior különösen megható szavakkal köszöntötte az új partnerét. Isten hozott a fedélzeten, királylány írta, utalva arra, hogy nem csupán szakmai együttműködésről, hanem egy inspiráló új alkotói kapcsolatról is szó lehet. A rajongókra igazán mozgalmas fesztivál szezon vár. A bejelentés szerint a produkció olyan nagyszabású rendezvényeken lesz látható, mint az EFOT, a Strandfesztivál, a Sopronfest, a Szín vagy a Campus Fesztivál. Emellett kiemelt állomás lesz a Budapest Park és a Gyulai Pálinka Fesztivál. A kommentelők már most hatalmas lelkesedéssel fogadták a hírt, sokan dicsérik Szingviki hangját és színpadi jelenlétét, lehet is, még mások azt találgatják, milyen új dalokkal és látványelemmel készülhet az idei show. Egy biztos, LL Junior szerint elég eseménydús szezon várható. Maradunk még ennél a portálnál. Meglepő felvétel bukkant fel újra a közösségi oldalakon. A videó egy interjú részletet tartalmaz, melyben a legendás Bújtor István maga meséli el, hogyan győzte meg Bud Spencer arról, hogy az olasz világsztár Piedone filmjeihez hasonlót készítsen itthon is. Sokszor vádolták Bújtor Istvánt azzal, hogy az ötös csöpi filmekkel koppintja Bud Spencert, aki nem a magyar hangja volt, ám egy most előkerült felvétel egyértelműen megadja a választ. Valójában az olasz pofonosztó ötlete volt, hogy a magyar sztár alkusson meg egy Piedonihoz hasonló karaktert. A napokban posztolt videóban, amely egy a Budapest TV-nek adott korábbi interjú részlete, maga Bújtor István meséli el, hogyan beszélte rá az olasz színész arra a 70-es években, hogy másolja le őt. Rómában forgattunk, a szomszéd műteremben forgatott Bud Spencer, és összehoztak vele, hogy én vagyok az ő magyar hangja. Egy nagyon helyes, szimpatikus, kedves ember volt. A büfében leültünk, ő viszkit ivott, én konyakoztam, emlékszem, dumáltunk, hogy milyen jó ezt szinkronizálni, és hogy milyen jó lenne játszani. Ő volt az első, aki megkérdezte, hogy miért nem játszott, miért nem csinálsz egy ilyet, emlékezett vissza az interjúban a 2009-ben elhunyt színész, aki receptet is megkapta Bud Spencertől arra, hogy megalkossa az ő mozijaira hasonlító filmjeit. Nem kell hozzá semmi, csak egy jó sztori, nevetés, humor, szép tájak, vér nélküli pofonok, ami nagyon fontos. Rajzfilm figurák verekedjenek, akiken átmegy az úthenger, majd megrázzák magukat és szaladnak tovább utána. Egy kisrác, mert az kell, de a kutyát azt nem forszírozta. Hazajöttem, elkezdtem írogatni, majd megkértem egy írót, de azzal nem vergődtünk zöldágra, és aztán a Pogány Madonnát én szépen úgy, ahogy van, megírtam, mesélte a legendás színész, aki ezután még háromszor a Csak semmi pánik, az Elvarázsolt dollár és a Hamis a baba című filmekben bújt ötvös csöpi bőrébe. Ezt a beszélgetést egyébként a nyilatkozatot meg lehet nézni a blik.hu felületen.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a blik.hu oldalal a lapszemlét. Faja Beának határozott elképzelése van arról, hogyan tud jól működni egy párkapcsolat. Azt Faja fontos hozzá párkapcsolati szerződést kötni. Az énekesnő, amikor még szingli volt, az első ilyen vázlatot egyedül készített el, amikor pedig a kedvesével összejöttek, együtt fogalmazták meg a kritériumaikat a jól működő kapcsolathoz. Úgy neveztem el, hogy párkapcsolati előszerződés tervezet. Szingliként kezdtem el rajta dolgozni, és hihetetlen, hogy minden betűje bejött. Például az, hogy a párom is szülő legyen. Amikor találkoztam, mondtam neki, hogy én nem ezt a romantikus, villámcsapásos dolgot keresem, mert az tart, ameddig tart, hanem azt szeretném, hogy növekedjünk együtt. Azt felelte, rendben. Kértem tőle, hogy ő is írjon egy tervezetet. Azóta, amikor valami meghullámzik közöttünk, mindig figyelmeztetjük egymást, hogy mit rögzítettünk a szerződésben. Mesélte korábban a két gyermekes édesanyja, aki részleteket is megosztott a szerződésből. A párjával például kikötötték, hogy mindketten figyeljenek oda a testükre, mozogjanak, táplálkozzanak egészségesen, és kezeljék a problémáikat. Az énekesnő arról is nyíltan beszélt, hogy ezt a szerződést fontos lenne időről időre, például 5 évente újra átbeszélni, és ha kell változtatni rajta, majd újra megkötni. Most egy új dal megszületésénél a követőinek szánt tanácsban is megjelent ez a szerződés. És ha egyet meglelek, akkor mit tegyek? Hát helyes szilárd alapokra a kapcsolatot, például egy párkapcsolati szerződéssel, tanácsolta Bea, aki gyönyörű fehér mennyasszonyi ruhában pózolt a fényképen, amely az új dalhoz készített klip forgatásán születhetett. És még mindig maradunk egy picit a blik.hu oldalán. Hosszú méltósággal visel betegség után, 64 éves korában ugye elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. A Kapa és Pepe páros legendás alakja olyan kultuszfilmek szereplője volt, mint a Kontroll, az Argó, a Madei Hungária vagy a Kincsem. Nagy sikerű sorozatokban válótársak, Apa Tigris pedig tovább növelte a népszerűségét, Alála megdöbbentette a közönséget és kollégáit. Simon Kornél színész életének 15 éve szerves része volt Scherer Péter, és már tudott arról, hogy a pályatársa beteg küzd, mégis nehezen találta a szavakat, amikor a lap megkereste. Megdöbbentő, sajnos nem teljesen váratlan, de akkor is megdöbbentő, sóhajtott Simon Kornél, aki másfél évtizede játszott együtt a Pletykafészek című előadásban Scherrerrel. Utoljára 2 héttel ezelőtt álltak közösen a Centrál Színház színpadán. Folyamatosan játszottunk együtt, nem nagyon intenzíven, de azért havi 1-2 alkalommal találkoztunk. Ő volt az az ember, akit mindenki szeretett, és mindig volt egy huncut beszólása mindenkinek. Egészen egyedi és speciális humora volt, és én ezt nagyon szeretem, tette hozzá Simon Kornél, akit hallatlan sokkolt szeretett kollégájának halálhíre. Amikor beteg lett, nagyon látszott, hogy le van gyengülve. Nem volt ez publikus, de nyilván vannak bizonyos jelei annak, hogy az ember gyógykezelés alatt áll, ám sosem turnézott a betegségével. Azt hiszem, nagyon keményen állt bele ebbe a dologba és küzdött ellene, hiszen nem az a fajta volt, aki irgalomért esedezik vagy segítséget kér. Aztán egyszer csak jobban lett, de azért tavaly nyáron volt pont egy nagyobb veszedelem, akkor nem lehetett tudni, lesz ennek a dalnak folytatása. Mesélte a közel egy évvel ezelőtti időszakról Simon Kornél, aki nagyon örült annak, hogy ősztől újra maga mellett tudhatta a színpadon Scherer Pétert. És hogy mit mondott még ezen kívül, ez is elolvasható a blik.hu felületen.
0: Zeglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar, sok felé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futószápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős észak-keleten, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton is túlnyomóan napos gomoly felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nem valószínű, az északi-északkeleti szél továbbra is többfelé lesz élénk erős, hajnalban 7 és 15, délután 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet. FM.

0: tudhatom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. A hírek után azonnal szól a Disco Lines és a No Broke Boys. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Ezt nézd, milyen nagy.
5: Aszta.
4: És milyen szép.
5: Mintha új lenne.
4: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
5: Hát, ez főnyeremény.
3: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a ceglédi hobbi áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
6: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
3: Lencseleves, A menü bolonyai spagetti sajtszórással, B menü sült hurkakolbász tört burgonyával, párolt káposztával, C menü bírsalmás almaszósz rántott szelettel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
6: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
3: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
6: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
3: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Napos időre számíthatunk helyenként esővel. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal Magyar Péter Varsóban. Még látogatható a kínai agyagkatonákat bemutató kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlag fizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyerekes és a 40 év alatti két gyerekes anyák SZIA mentessége. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség.
2: Az időjárásról.
7: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd-Berccel és Abony között a 60-as kilométertől a 80-as kilométerig mozgó terelés mellett kátyúznak. A munkaterületnél jelzőrös irányításra és torlódásra is számítani kell. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sáverhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Röszke felé a belső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a Szeged felől érkezők a 91-es elő Kecskemét dél csomópontban nem tudnak lehajtani, és ott a pihenőhely sem használható. Ugyanitt a felhajtás viszont lehetséges, kerülni tovább haladva és a Kunszállás csomópontban visszafordulva lehet. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatódik a +-2 kiváló slágerekkel. Nem sokára pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban szokás szerint azoknak, ugye, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy én ott ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóppal folytatjuk meg dalokkal. Jön többek között Tiesto, Pitbull itt lesz velünk Ed Sheeran, Molnár Tamás Majkával, és még sorolhatnám. Szóval mindjárt napi horoszkóp, tartsanak ezért is velem.
0: FM 92 Őszeglédre.

0: a jugar. ¡Cómo! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél. A finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják, egy különleges természetközeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknikkosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rágcsánivalóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
1: FM 92.5 Cegléden ez a slá.

0: Papíroszóppal folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Ne adj teret a csalónak, ez a mai nap vezér gondolata, mondata mottoja, hogy miért, ez hamarosan kiderül. Kos, ma keresztezheti olyan valaki az utadat, akit legszívesebben messze elkerülnél, mivel ő az, akinek a közelében mindig úgy érzed, mintha folyamatosan fogyna az energiát. Csökkents le az időt, melyet a közelében töltesz, és mielőbb gondoskodj arról, hogy később visszapótolhasd, amit ez az energia vámpir elszívott. Bika, te általában örömmel nyújtasz érzelmi támaszt embereknek, de elképzelhető, hogy egy hír vagy esemény miatt nagyobb szükséged lenne arra, hogy saját magadról gondoskodj. Így ha most valaki hozzád fordul, mondj bátran nemet, nehogy végül te szorulj rá arra, hogy valaki más törődjön veled. Ikrek, ma kiderülhet, hogy egy terved során nem vettél figyelembe egy olyan fontos tényezőt, amely hatással lehet a végeredményre is. Ha így alakul, ne késlekedj, módosíts mielőbb, nehogy eljuss egy olyan pontra, ahonnan már nagyon nehéz visszalépni. Az okokat később is ráérsz megvizsgálni. Rák, lehet, hogy ma valaki csalódást okoz neked, vagy a viselkedése, reakciója sértő lesz számodra. Megteheted, hogy mindenre zsigerből reagálsz, de talán nem ez lesz a legfelelőbb válasz most. Mi lenne, ha egyszerűen figyelmen kívül hagynád az illetőt? Lehet, sokkal nagyobb hatást érnél le azzal. Oroszlán, figyelj oda, rendezd a soraidat, lelkileg is készülj fel, mert elképzelhető, hogy hamarosan csatába kell menned, meg kell küzdened azért, amiről azt hitted, örökké a tiéd lesz. Valaki megpróbálod becsapni, kicsalni tőled pénzt, de arra is van esély, hogy a partneredre vagy egy barátodra fáj a foga. Ügyelj rá, hogy egy jó kemény falba ütközzön, amikor neki lendül. Szűz, rajtad nem mindig lehet látni, ha valaki bánt vagy ha sérelem ér, hiszen nem vagy az a típus, aki minden meccset azonnal ott helyben le akarna játszani. De talán pont ezért is vagy veszélyes, hiszen előfordulhat, hogy egy későbbi pillanatban ott törlesztesz, ahol az illetőnek a legjobban fáj. Ma alkalmad lesz bevinni egy pontot, a kérdés az, hogy megteszed-e, vagy megesik a szíved az illetőn. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

Napi horoszkópot azonnal folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg! Ma előfordulhat, hogy forró helyzetbe kerülsz, és elsőre a legjobb reakciónak azt tartod, hogy sietve távozz a helyszínről. Lehet azonban, hogy ez nem lenne a legokosabb megoldás. Most ott és akkor kell tenned valamit a helyzet megoldásáért, amikor ez történik. Vigy hát egy nagy levegőt, és állj helyt! Skorpió! Ma egy titokra vagy rejtélyre derülhet fény, de arra is van esély, hogy valaki hirtelen lelepleződik a közeledben. Bármi is kerül napvilágra, nem lesz túlságosan boldog tőle, és talán azt gondolod, jobb lett volna meg sem tudni mindezt. Nyilas! Vannak helyzetek, amikor nem okoz örömet, ha igazunk lett, és a dolgok pontosan úgy történnek körülöttünk, ahogyan azt megjósoltuk. Ma pont ez történhet, és ez számodra nem csak kellemetlenséggel, de plusz munkával is járhat, hiszen neked kell segíteni valakinek a hozzád közel állók közül. Bak! Ma, ha odafigyelsz, és teszel is érte, megismerkedhetsz az igazsággal. Megtudhatod, mi is a valóság, melyet eddig eltitkoltak, elrejtettek előled. Légy azonban felkészülve arra, hogy amit ott látsz, vagy megtudsz, esetleg nem fog túlságosan tetszeni, biztos, hogy szembe akarsz nézni a tényekkel. Vízöntő. Ma különösen vigyázz arra, hogy ne hajtsd túl magadat, mert nagy sebességnél néha nehéz irányban tartani a kormányt, és könnyen letérhetsz az útról. Csak annyit vállalj be egyszerre, amit kényelmesen teljesíteni tudsz. Ne csak a cél lebegjen a szemed előtt, hanem próbáld élvezni az odatartó utat is. És végül halak. Ma lehetőséged lesz arra, hogy megmutasd azt a hihetetlen lelki erőt és tetvágyat, amely benned munkál. Bizonyíthatsz, példát mutathatsz, és ezzel a környezetedet is jobb teljesítményre ösztönözheted. Közben pedig félszemmel nézz a lábad elé is, mert valaki, aki nem igazán örül a sikerednek, kiteheti eléd a lábát, hogy elgáncsoljon. Mára ezt üzenték a csillagok. Ceglid

Néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Parkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futószápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős észak-keleten, néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton is túlnyomóan napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi-északkeleti szél továbbra is többfelé lesz élénk erős, hajnalban 7 és 15, délután 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul. Mutatom, hogy nálunk mivel. Kamerát felvételét játszom a hírek után azonnal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
6: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
8: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
6: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. Márciusban több mint 500 ezer forint volt a nettó átlag fizetés. Népszerű a Pay and Go fizetési módszer a budapesti metrókon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlag fizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó mediánbér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a 3 gyerekes és a 40 év alatti 2 gyerekes anyák SZIA mentessége. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyár közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BYD azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a 3-as vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolci-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani.
2: Az időjárásról.
9: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd-Berccel és Abony között, a 60-as kilométertől a 80-as kilométerig mozgó terelés mellett kátyúznak. A munkaterületnél jelzőrös irányításra és torlódásra is számítani kell. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőjét létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon 2 szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A forgalom 2 szűkített sávon halad. Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Röszke felé a belső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a Szeged felől érkezők a 91-es elő Kecskeméti a csomópontban nem tudnak lehajtani, és ott a pihenőhely sem használható. Ugyanitt a felhajtás viszont lehetséges, kerülni tovább haladva és a Kunszállás csomópontban visszafordulva lehet. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt is, további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. Folytatjuk azonnal a plusz-minusz-kettőt, hogy a dalokkal. Nem sokára pedig foglalkozok egy picit a mai nappal, azaz május 20-ával, szerdával. Tartsanak velünk!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédje kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertirsán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 perckor. Kezdődik az esemény a központi könyvtárban, természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCullough, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a ceglédi városi könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányái. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a ceglédi városi könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a ceglédi városi könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.

0: Kedves hallgatók, május 20-a van, a mai napon a Bernátok és a Felíciák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Paloma és Johanna nevű ismerőseiket is. A Bernát germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája, jelentése medve is erős. A Felícia Félix férfi névnői párja, a Félix pedig latin eredetű név, jelentése boldog, szerencsés. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. A zenével folytatjuk, hamarosan pedig visszatérek, mint mindig, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok

kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 13 évvel ezelőtt hunyt el Ray Manzarek, zenész, énekes, dalszerző, a legendás The Doors együttes billentyűse.

0: Itt felvonultató listán Believe című dala, amit mindjárt meghallgatunk, a zenetörténet harmadik legsikeresebb női slágere. A hatalmas zenei eredmények mellett sikeres színésznő is, hiszen nyert Oscart a legjobb női főszereplő kategóriában, és 3 Golden Globe díjjal rendelkezik. 2024 novemberében kiadta 2 részes önéletrajzi könyvét, amely gyermekkorát, korai karrierjét és Sonny Bonoval és Greg Almannal kötött házasságait mutatja be. A 7 éven átírt könyv az első helyen debütált a The New York Times bestseller listáján, 3 hétig megtartva ezt a pozíciót. A második rész megjelenése megtörtént 2025-ben. Egy szó mint 100, Cher ma ünnepli 80. születésnapját. Ő következik a Believe című dallal.
1: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

zenésszel folytatjuk, kedves hallgatók, aki sajnos már nem lehet köztünk. 82 éves lenne a mai napon Joe Cocker, Grammy-díjas angol blues és rock énekes, jellegzetes, ereketes, mély hangon énekel, sikerét olyan slágereknek köszönhette, mint a You Are So Beautiful, az Up Where We Belong, az Unchain My Heart és a You Can Leave Your Head On című dalok. Utóbbival folytatjuk mindjárt. Életpályája kezdetén szegény munkás gyerek volt. Lakatosként, gázszerelőként, benzinkutasként dolgozott. Ekkoriban Ray Charles volt a kedvence. Első együttesében, a Cavaliersben Vance Arnold művész néven próbálkozott. Amikor 1968-ban felfedezte a Procol Harum együttes menedzsere, első lemezén olyan nagyságokkal szerepelt együtt, mint Jimmy Page, vagy éppen John Paul Jones, aki később a Led Zeppelin együttessel lett világhírű, illetve lettek, mert mind a ketten.

0: részt vett a Woodstocki Fesztiválon, és a BTS együttes A Little Help From My Friends című dalának 7 perces változatával világszerte ismerté vált. Többször fellépett egyébként Magyarországon is. Itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban természetesen ő következik. 82 éves lenne ma, tehát Joe Cocker.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Folytatjuk azonnal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban zenészekkel. Kedves hallgatók, 14 évvel ezelőtt hunyt el Robin Gibb, énekes és dalszövegíró, a Bee Gees együttes tagja, a Brit Birodalom érdemrendjének kitüntetettje. A Mansziget fővárosában Douglasben született, Maurice Gibb ikertestvére, Barry Gibb öccse, Andy Gibb bátyja. A Bee Gees tagjai közül a legsikeresebb szólókarrier az ő nevéhez kötődik. A trió Ausztráliában alakult, nagyobb sikerük azután lett, hogy visszatértek Angliába. A Bee Gees minden idők egyik legsikeresebb pop csapatának számít. Na, hogy ők jönnek, Robin Gibb tiszteletére itt a Cegléd Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga Huncut?
5: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
3: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd.

0: Kedves hallgatók, egy nevet meg kell említeni még itt a zene naptárovat végén. 67 éves lenne a mai napon Izrael Kamakawiwole, havai zenész és énekes, havai meghatározó alakja volt, aki világhírnévre tett szert, amidig pozitív megnyilvánulásainak és a gondolkodásmódjának köszönhetően számtalan elismerést és díjat kapott, mint szülőföldjén, mint pedig sok másik országban világszerte. A legutolsó díjátadóra már nem tudott elmenni, az ünnepséget kórházi ágyából figyelte tévén keresztül. 38 éves korában 1997. június 26-án hunyt el, a hatalmas túlsúlya következtében kialakult légzőszervi elégtelenség miatt 343 kg társult a 188 cm-es magassághoz, ami 97,2 testtömegindexet jelent. Ravatalát a parlament épületében állították fel, az első napon több mint 20 ezer ember rótta le előtte a tiszteletét. Ő volt a harmadik ember Hawaii történelmében, akit az a megtiszteltetésért, hogy a parlament épülete adott helyet a ravatalának, és az egyetlen, aki közülük nem politikus volt. Hawaii több ezer rajongója jelenlétében a csendes óceánba szórták 1997. július 12-én. Utolsó kívánsága szerint a temetésén nem sírtak, hanem mulattak az emberek. Legismertebb dalát már is játszom itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: műsorunk hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futószápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk erős az északi északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futószápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős északkeleten néhol viharos lesz az északi északkeleti szél, hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton is túlnyomóan napos gomoly felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nem valószínű, az északi északkeleti szél továbbra is többfelé lesz élénk erős, hajnalban 7 és 15, délután 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Ceglédi Rádió.

0: megmutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osszája. Nem sokára Teddy Swims énekel nekünk, tőle szól a Bad Dreams című közös ismerős, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
5: Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt, vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 ezer forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd, külső körös út 4.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napos időre számíthatunk, helyenként esővel. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Márciusban több mint 500 ezer forint volt a nettó átlagfizetés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben, azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet honnan érkezett. A balti államban rövid időre leállították a vilniuszi repülőtér forgalmát és a tömegközlekedést, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlag fizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó medián bér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyerekes és a 40 év alatti két gyerekes anyák SZIA-mentessége. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 ezeren érkeznek a zánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A PNG-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni.
2: Az időjárásról.
7: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd, Berccel és Abony között a 60-as kilométertől a 80-as kilométerig mozgó terelés mellett kátyúznak. A munkaterületnél jelzőrös irányításra és torlódásra is számítani kell. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Röszke felé a belső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a Szeged felől érkezők a 91-es elő Kecskemét dél csomópontban nem tudnak lehajtani, és ott a pihenőhely sem használható. Ugyanitt a felhajtás viszont lehetséges, kerülni tovább haladva és a Kunszállás csomópontban visszafordulva lehet. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: X-2. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz-minusz kettő folytatódik dalokkal. Szoktam volt mondani olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerepbe. Persze ajánlok majd programokat, jönnek fontos, hasznos infok. Én szólok az időjárásról is. Tartsanak velem!
2: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertésán és Ceglédbercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják, egy különleges természetközeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkos Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye @gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fő

Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe: a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István. Ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Via filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek. Ceglédi Rádió.

0: hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős észak-keleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton is túlnyomóan napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nem valószínű, az északi-északkeleti szél továbbra is többfelé lesz élénk erős, hajnalban 7-15, délután 22-27 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és erők, fiatalok, véget ért a plusz minusz kettő, mindjárt indul a szerda délután, mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal játszom a Black Eyed Peas egy kitűnő slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
7: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
8: Goldigeri vagyok, a reppelő kutya.
7: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Varsóban tárgyalt a lengyel és a magyar miniszterelnök, újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Napos időre számíthatunk, néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péterrel tárgyalt Varsóban. Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott: a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, de Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország közötti politikai kapcsolat. Hangsúlyozta, hogy a kormányváltással ez most megváltozhat. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőség is tárgyalta a magyar kormányfővel. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette: Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet Ukrajnából érkezette. A balti államban rövid időre légi vészhelyzetet hirdettek, tehát a vilniuszi repülőtér és a tömegközlekedés, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Tegnap egy NATO vadászgép Észtország fölött semmisített meg egy Ukrajnából érkezett drónt. Itthon május végén újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Először a tehervonatok indulnak meg, majd 30-ától óránként közlekednek a személyvonatok is, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy a problémák a 2024-es tavaszi esőzések után jelentkeztek, és hiába ígért az akkori szakminiszter fél éves határidőt a felújításra, egy évig nem történt semmi. A MÁV közölte, hogy a megengedett sebességet fokozatosan emelik majd az érintett szakaszon, és kisebb utómunkálatokra még nyáron is számítani kell. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 000 érkeznek az ánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat.
2: Az időjárásról.
9: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd, Berccel és Abony között a 60-as kilométertől a 80-as kilométerig mozgó terelés mellett kátyúznak. A munkaterületnél jelzőrös irányításra és torlódásra is számítani kell. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a Szeged felől érkezők a 91-es elő Kecskemét dél csomópontban nem tudnak lehajtani, és ott a pihenőhely sem használható. Ugyanitt a felhajtás viszont lehetséges, kerülni tovább haladva és a Kunszállás csomópontban visszafordulva lehet. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
7: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András. Már ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé. Hogy mi lesz a téma, ez nem sokára kiderül. Mindjárt jön egy dialógus. Tartsanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók, készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
5: Ahogy ígértem, már is jön egy beszélgetés itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, hogy mi a téma, mindjárt kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
6: Kedves hallgatóink, ez itt tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 19. része, és hát természetesen a szokás szerint nagyon fontos egészségügyi témákról fogunk majd beszélgetni. Dr. Szabó Ivett a vendégem most is, nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz.
7: Szervusz, köszöntelek én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
6: Hát, hogy így végignézek magunkon, hál' Istennek, talán nem olyan dologról beszélünk, ami mindkettőnket érintene, ez bizony az elhízás. Viszonylag én úgy érzem, jól tartom magam, rólad most külön nem értekezem ez ügyben, mert talán nem lenne illendő teljesen. Minden esetre azért nagyon sokan küzdenek ezzel a problémával, ami betegség, de minek lehet ezt nevezni?
7: Nagyon jó oldalról közelíted meg ezt a kérdést, mert nagyon sokáig azt gondoltuk, vagy úgy vélekedtünk róla, hogy ez maximum egy ilyen esztétikai megjelenési forma, valakinek ez szimpatikus és kellemes, valakinek kellemetlen, de hogy jelenleg, jelen tudásunk szerint és a tudomány jelenállása szerint ez egy krónikus betegségnek tekintendő.
6: Uh-huh.
7: Ami rengeteg szövődménnyel jár, egészségre káros szövődménnyel jár, és kezelendő betegség. Tehát egy krónikus betegségnek tekintendő.
6: Holott ezt nem egy baktérium vagy vírus okozza, vagy valami, hanem na vajon mi? Ugye sok minden okozhatja, mert előzetesen beszélgettünk róla egy picit, hogy tehát nem csupán annyiról van szó, hogy sokat eszek, akkor meghízok. Nem?
7: Igen, ez egy rendkívül összetett téma. Uh-huh. Nagyon összetett terület, és nem csak arról az oldalról, hogy a kialakulásához sok minden vezet, nem nagyon sok tudományos terület, szakág is foglalkozik ezzel a témával. Tehát amikor az elhízásról vagy a túlsúlyról beszélgetünk, akkor óhatatlanul így át kell gondolnunk azt, hogy esetleg milyen biológiai tényezők vannak, és ez alatt azt értjük, hogy mondjuk milyen genetikával rendelkezik valaki. Ennél egyébként, mert azért jellemző ránk, hogy a genetikai örökségünket, ezt nagyon hangsúlyozzuk ebben a témában, de számos tudományos vizsgálat bizonyítja azt, hogy a genetikánál sokkal nagyobb jelentősége van az epigenetikának.
6: Ami
7: és ez azt jelenti, hogy az egy dolog, hogy a genetika ugye az a sejtjeinkben, a DNS-ünkben kódolt információtartalom.
6: Tehát sok volt már az apám is, nagyapám is, öregapám, dédapám is kövér volt, ezek akkor én is az leszek.
7: Nem, ezek uh-huh. információk. Ezt úgy kell, vagy úgy lehet elképzelni, például mint egy könyvtár, ahol rengeteg uh-huh. fajta könyv van, rengeteg adat van.
6: Igen.
7: Most ezen belül mondjuk leveszek, vagy keresek szakácskönyveket. De az, hogy én milyen vacsorát főzök, uh-huh. az attól is függ, hogy nekem milyen a kézügyessége, mennyire vagyok motivált, milyen alapanyagaim vannak, mennyit bír a pénztárcám, milyen szezon van, milyen hozzávalókat kapok.
6: Milyen szokásaim vannak például.
7: Tehát az, hogy, uh-huh. hogy mi van a könyvtárban adatként, uh-huh. és mi lesz a vacsora, az azért az nagyon sok minden tényezőtől függ. Az epigenetika az a sokféle hatás, ami befolyásolja azt, hogy az az információtartalom kifejeződjön, megvalósuljon. És a jelen tudásunk szerint és a tudományos bizonyítékok alapján a genetika, hogy milyen információt hordozok, és hogy én hány kilós vagyok, az egy 10, nagyon maximum 15%-ban befolyásoló tényező.
6: Csupán.
7: És 80-85%-ban, vagy 90%-ban is akár az epigenetika, tehát azok a tényezők, környezeti tényezők, szokásbeli tényezők, amik befolyásolják azt, hogy ez az információ tartalom kifejeződjön-e vagy sem.
6: Uh-huh.
7: Tehát amikor arról beszélünk, hogy mondjuk így az apám is kövér volt, meg a nagyapám is kövér volt, vagy elhízott volt, vagy túlsúllyal élt, akkor elsősorban gondolkozzunk azon, hogy ők milyen életet éltek,
6: aha.
7: hogy milyen szokásaik voltak, akár egy családi szokás, a táplálkozás, milyen típusú ételeket fogyasztottak, mennyire voltak aktívak, mennyire volt rendszeres az étkezés, mennyire ettük túl magunkat, milyen viszonyunk volt az ételhez, milyen viszonyunk volt a testsúlyunkkal kapcsolatosan, tehát sokkal inkább az egyéb tényezőkön múlik ez az egész dolog, mint azon, hogy az én DNS-emben milyen információtartalom van kódolva.
6: Tehát rajtunk is itt a felelősség, ugye?
7: Igen, nyilvánvalóan azért vannak olyan betegségek és kórképek, amikor ezt tesszük előtérbe, amikor valóban olyan betegség vagy olyan genetikai hajlam uh-huh. van, de ezek elenyészőek, tehát a jelentősége nem ennek van nagy, illetve erre kevésbé van hatásunk.
6: Aha. Na, még a mozgásról is fogunk beszélgetni nyilván, de azért tényleg érdekes, hogy azért vannak ilyen kövér családok, úgymond, akiknél már tényleg generációk óta megfigyelhető ez a dolog, és sokan erre fogják rá valóban.
7: Én azt gondolom, hogy ezt a témát egyrészt kellő empátiával kell kezelnünk, és mindig így helyezkedjünk bele a mások helyzetébe, tehát ők azért ebben a közegben nőttek föl, ahol a normális, az átlagos, a megszokott, a biztonságot jelentő, az a nagyobb testsúly volt. Uh-huh. És hogyha valaki ebben a közegben nő föl, kicsikora óta is, ezek a szokások, neki ez fogja a biztonságot és az ismerős helyzetet jelenteni, ha tudatos rá, ha nem, automatikusan ezt viszi magával. Tehát itt ebben az esetben van egy óriási nehéz feladatunk felismerni azt, hogy ezek a szokások, amit én hozok magammal, uh-huh. amiket az anyatejjel szívok magamban, és így a nem tudatosan, de hatnak rám, hogy azoknak valóban egészségügyi káros kockázata is lehet.
6: Igen, anyatejtől azért nem lehet meghízni, ugye?
7: Nem így szoktuk fogalmazni, és nyilván ilyen, akik igen. anyatejjel táplálkoznak, az ő esetükben itt azért így megengedőbb a
6: igen,
7: szakma.
6: Igen. De most hogy hirtelen előttem van egy öreg bácsi, aki azt mondja, hogy bár pedig ne tegyél elém répát, meg karalábét, meg mit tudom én, valami rendes kaját kérek, egy jó pacalt, egy jó marha pörköltet, és hát nyilván akkor már ugye annak az energiatartalma picit másabb.
7: Itt megint érdemes komplexen gondolkozni itt is. Egyrészt mennyi teszik abból, mennyire él aktív életet emellett, tehát hogy valójában ő egy pozitív energiaegyensúlyban van, ami ugye raktározásra fogja sarkalni a szervezetet, és akkor uh-huh. megtörténik az energiaraktározás, és akkor a zsírszövet az felszaporodásához fog vezetni. illetve valóban, tehát, hogy lehet-e bármilyen kompromisszumot kötni ebben, hogy akkor megeszi ezt a valamennyi pacalt, de mellette egyébként egészséges ételeket. Tehát itt megint odajukadunk ki, hogy mennyiségében, illetve minőségében mennyire értékes az a táplálék, amit ő elfogyaszt.
6: Vannak ilyen bűvös számok, amiket szoktunk hallani, nem tudom ezek mennyire legendabeliek, vagy mennyire valósak, hogy amennyivel magasabb vagy egy méternél, körülbelül annyi kilónak kéne lenni. Tehát egy 175 cm magas ember, én például körülbelül, akkor nekem olyan 75 kiló körül lenne az ideális súlyom.
7: Ez egy régi dolog volt, és magasság mínusz 110 volt már akkor is.
6: Igen, 110.
7: De BMI-t nézünk, tehát ez a testtömegindexet nézünk, és ez azért egy konkrét szám, és ez alapján fogjuk meghatározni azt, hogy valaki mondjuk a normál testsúlyukba tartozik, a túlsúllyal rendelkezőkkel, vagy az elhízás kategóriájába esik, illetve a másik oldalról pedig a kóros soványság kategóriájába esik. Én ezt azt gondolom, hogy itt nagyjából ez egy annyira alapvető szám és vizsgálat, hogy gyakorlatilag majdhogy nem minden házi orvosnál, tehát látogatásunk első vizitjekor ezt azért szokták rögzíteni.
6: Igen, igen. Na, a kóros soványságról is fogunk majd beszélni, de szerintem az egy másik téma, mert annak sokkal több kiváltó oka is lehet, én úgy sejtem.
7: Mások, tehát hogy ha nem is több, de mások.
6: Igen. Tehát maradjunk most így az elhízásnál, és a mozgást már úgy pedzegettem, tehát biztos, hogy a kettő között elég szoros összefüggés van.
7: Így van, mind a két irányban. Tehát az, aki mozgásszegényebb életmódot folytat, az nyilván hajlamosabb arra, mivel egy pozitív energia egyensúlyba kerül, tehát több energiát vesz magával táplálék kapcsán, mint amennyit felhasznál, több lesz a raktározás.
6: Igen.
7: És egyébként fordítva is, tehát aki többet mozog, az kevésbé hajlamos a túlsúllyal, az elhízással élése, illetve az sokkal könnyebben fog a testsúlycsökkentő törekvéseit elérni.
6: De ez azért nem olyan egyszerű dolog, hogy úgy érzem, hogy egy kicsit elhíztam, akkor most elkezdek mozogni, és akkor ezzel megoldottam minden problémát ezzel kapcsolatban.
7: Hát több szempontból sem csak erről szól, mert egyrészt, hogy valóban itt csak arról van szó, hogy túlsúllyal élünk, és vagy elhízottak vagyunk, tehát itt tényleg gyakorlatilag a testméretünkkel van baj, vagy pedig már azzal kapcsolatosan is, hogy mondjuk krónikus betegségek kialakultak ennek kapcsán. Tehát azért
6: na, ez fontos. Igen,
7: a szakmai grémium azért hozta azt az elhatározását, hogy az elhízásra krónikus betegségként tekintsünk, mert nagyon sok olyan betegséget fog kialakítani, amiről esetleg eddig nem is hoztuk összefüggésbe.
6: Mit gondoljunk?
7: Cukorbetegség, ez is egy nagyon elterjedt nézőpont. Egyébként a cukorbetegségnek, a kettes típusú cukorbetegségnek 85-90% hátterében a túlsúly áll, és a rossz metabolikus állapot, tehát a rossz életmódunk. Amellett, hogy nagy rizikója a cukorbetegség kialakulására az elhízás, úgy a magas vérnyomás betegség, a fokozott érelmeszesedés, alvászavarok kialakulásához vezethet, fokozottabb csontritkulást is kialakíthat, önmagában az elhízás krónikus vesebetegséget is ki tud alakítani. Gyakorlatilag nincsen olyan szervünk, nincsen olyan szervrendszerünk, aminek ne lenne köze ahhoz, hogy esetleg nem célértéken van a testsúlyunk.
6: Ez érdekes, ugye, mert egyébként meg nem a vesénkben tároljuk a zsírt, hanem...
7: Nem, de hogy a zsír szövetünk az nem csak egyszerűen egy vastag párnázott réteg, ami mondjuk szigetelésre vagy tárolásra szolgál, hanem ez egy aktív endokrin szövetünk, tehát hormonokat termel a zsírsejtünk,
6: hát
7: és ez
6: is
7: a hormontermelés egyébként mindazonáltal, hogy minden szervünkre hathat, azért egy krónikus gyulladásos folyamatot fog fönntartani. És ezek okozzák, és ezek tartják fönn azokat a krónikus betegségeket, aminek a következményei már alapvetően önkor már mindenki szokott kapcsolni, hogyha van tényleg egy súlyos cukorbetegség, egy magas vérnyomás betegség, egy infarktus közeli állapot, vagy egy elszenvedett infarktus, vagy egy stroke. Tehát ez már egy olyan súlyos szövődmény, aminek egyébként lehet kiinduló pontja önmagában az elhízás.
6: Igen, de például a cukorbetegséget meg véglegesen meggyógyítani nem nagyon lehet, ugye? Jelenállás meg lehet?
7: De mondjuk abban az esetben, hogyha tényleg ez egy, mi az oka? Tehát mi volt, mivel hozzuk összefüggésbe? Ugye ezt említettük, hogy a kettes típusú cukorbetegségnek azért 85-90%-ban életmódi tényezők hatására alakul ki, és ennek egy nagyon-nagyon jelentős oka az elhízás, a túlsúly. És ez azért alakul ki, mert ez a nagy zsírszövet, ez az endokrinológiai aktív zsírszövet, ez az inzulin nevű hormonunkra ellenálló lesz, nem úgy fog rá reagálni, ez az inzulin rezisztencia gyakorlatilag, és ebben ez az állapot fokozódik. De mihelyest valaki elkezd egy testsúlycsökkentő életmódot folytatni, egy egészséges életmódot, amiben szerepe van a testmozgásnak, szerepe van a megfelelő táplálkozásnak, illetve a viselkedés változások. Tehát ez egy komplex dolog, itt azért egy belső motiváció szükséges. Nagyon sok dolgot érdemes belül, tehát lelkileg, pszichésen is átgondolni ezzel kapcsolatosan, vagy esetleg valaki gyógyszeres segítséget kér, mert ezt se vitassuk el, a világ azért egyre inkább abba az irányba megy, hogy elérhetővé válnak a testsúlycsökkentő gyógyszerek. Aha. Ezekről a gyógyszerekről egyre több pozitív eredményünk van, és a szakma által egyre inkább támogatott az, hogy valaki akár gyógyszeres segítséggel lépjen a testsúlycsökkentésnek az útjára.
6: Igen, de kell hozzá ő is. Tehát mindenképpen, és a mozgás, milyen mozgásformák, amik igazából segítenek ilyenkor? Elég egy egyszerű gyaloglás, vagy azért futni kell menni, vagy focizni, vagy nem tudom mit?
7: Ez egyénre szabott legyen, tehát, hogy nyilván nem lesz mindenkinek ugyanaz a jó. Legyen önazonos, tehát szeresse az illetőt, örömet eljék benne, ne egy szenvedésnek élje meg, és legyen benne feltétlenül aerob rész, 80%-ban aerob mozgásokat javasolnak.
6: Ez mit jelent?
7: Az, amikor egy olyan felfokozott állapotban vagyunk, amikor az oxigén felhasználásunk fokozottabb. Aha. Ezek például a futás, a kocogás, a kerékpározás, amikor a pulzusunk megugrik. És emellett azért fontos az erőnléti edzés is. 20%-ban javasolnak erőnléti edzést, ez pedig inkább, amikor az izom erőnkre koncentrálunk, tehát ez nem feltétlen ezek az aerob mozgások, hanem inkább a súlyokkal végzett, vagy saját testsúllyal végzett gyakorlatok.
6: Aha. Tehát ezeket rendszeresen végezni kell, akkor
7: érdemes. Én sosem mondom azt, hogy kell, hanem hogy érdemes. És nyilván itt van egy nagy különbség, hogy mi a célunk, tehát nekünk most a testsúlycsökkentés a célunk, és mondjuk a Beachbody a célunk, vagy az a célunk, hogy egy hosszú távon fenntartható egészséges életet éljek. Mert ha ez az utóbbi, és én ezeket az irányelveket kezdem el követni, ezeknek a pontjait, a pilléreit betartom, akkor következményesen nekem ideális lesz majd a testsúlyom.
6: És jobban fogom érezni magam.
7: És igen, ez egy ilyen pozitív, egymást erősítő kör lesz, hogy azok a tapasztalások abban a folyamatban, amiben részt veszek, ezek pozitívan fognak rám hatni, mind szellemileg, mind testileg, mentálisan, minden szempontból.
6: Akkor érdemes méret tűzni, ha nem is naponta, de hetente legalább azért mérjük meg magunkat.
7: Én azt gondolom, hogy kezdjünk el gondolkozni erről a témáról, és gondoljuk át, hogy ez mennyire fontos nekünk, hogy az egészségünk mennyire fontos nekünk, a kettő között lesz összefüggés, és nagyon sok lehetőségünk van egyébként. Nyugodtan kérdezzük meg erről a házi orvosunknak a véleményét is, mert elég sok lehetőség van, ami segít minket ebben az útban.
6: Meg mi is segítünk, és még nem kizárt, hogy ez a téma valamilyen formában visszakerül majd ide egészségünkre című sorozatunkba is, amelynek 19. részének értünk most a végére. Remélem nem fogyasztottam le senkit nagyon ez alatt a néhány perc alatt, és amúgy pedig remélem, hogy nagyon sokan elgondolkodnak azon majd, hogy tényleg érdemes ezt a fránya testsúlyt egy picit figyelni, és rendben tartani, és alkalmasint tanácsot kérni szakemberektől, többek között dr. Szabó Ivettől is akár. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
7: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
1: Rádió. FM 92.5.
5: A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András, tartsanak velem, este 18:00-ig tehetik ezt meg. Jó rádiózást kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd Természetesen Anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassa mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egy

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerre startol a következő felvonás. Kamrat érkezik hozzánk nem sokára, mégpedig a You Feel Like Summer című dallal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ezt nézd, milyen nagy.
5: Aszta.
4: És milyen szép.
5: Mintha új lenne.
4: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
5: Hát, ez főnyeremény.
3: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a ceglédi hobbi áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gírosz.
9: Pont egy gírosz?
8: Igen, pontosabban a gírosz pont.
3: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
10: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Mielőbbi tűzszünetet sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter, megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Napos időre számíthatunk néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Nem vizsgálhatják az amerikai hatóságok Donald Trump, a családtagjai, valamint a vállalatai korábbi adóügyeit, és eljárás sem indíthatnak ellenük. Ez derül ki a Washingtoni Igazságügyi Minisztérium honlapján megjelent dokumentumból. Az intézkedés a jelenleg folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozik, jövőbeni eljárásokat nem zár ki. Cserébe az amerikai elnök visszavonta az adóhatóság és a pénzügyminisztérium ellen indított 10 milliárd dolláros keresetét, amelyet adókimutatásainak kiszivárogtatása miatt kezdeményezett. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a Magyar Honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlata a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A föld mélyétől a csillagokig kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Kőrösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd, és felülvizsgálják a szerződéseket, és kijelölik azokat az erdőterületeket, ahol a későbbiekben nem lehet majd fakitermelést végezni.
10: Az időjárásról.
11: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
10: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd-Berccel és Abony között a 60-as kilométertől a 80-as kilométerig mozgó terelés mellett kátyúznak. A munkaterületnél jelzőrös irányításra és torlódásra is számítani kell. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Röszke felé a belső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a Szeged felől érkezők a 91-es elő Kecskemét dél csomópontban nem tudnak lehajtani, és ott a pihenőhely sem használható. Ugyanitt a felhajtás viszont lehetséges, kerülni tovább haladva és a Kunszállás csomópontban visszafordulva lehet. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
10: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Itt a 92-től a Cegléd Rádióban a szerda délután dalokkal folytatjuk, milyen meglepő, nem? Aztán persze jönnek majd a programok, mert ugye ezeket ajánlom, és folytatjuk a lapszemlével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cegléd kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Készen állsz egy felejthetetlen pünkösdi vasárnapra? Május 24-én jön a 17. nyitott pince nap Cegléden. Kóstold meg hadborászat legkiválóbb tételeit, és élvezd a tavaszi napsütést egy pohár zamatos borral. Borozz, nevezes, buszjáratok indulnak a városházától. Találkozzunk a pincéknél. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata, a Ceglédi Evangélikus Egyházközség és a Kardospál Pedagógus Énekkar szeretettel meghívja önöket a Kardospál Pedagógus Énekkar pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az Evangélikus templomba. Vezényel Soltészné Lédeci Judit, Lisztias Karnagy, zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a belépés természetesen díjtalan. Pünkösd vasárnap 6 különböző helyszínen Albertilsán és Cegléd-Bercelen várnak mindenkit a nyitott pincék zenés, illetve gasztro eseményekkel. A Ceglédi postától 12 óra 40 perckor és 13 óra 50 perckor is indul a borbuszos körjárat, az utolsó pedig ugyanide érkezik vissza. A részleteket megtalálják a Tixán és a Facebookon. Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a központi könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagság és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCullough, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5 tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
0: FM 95.5 Cegléd Rádió!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban, már is folytatjuk lapszemlével. A borsonline.hu oldalról ajánlok olvasni valót. Lesújtó hírázta meg az országot kedden délután. Scherer Péter 64 éves korában elhunyt. A váratlan hír hallatán rengeteg pályatársa emlékezett meg róla, mindannyian kiemelve, mikor és hogyan dolgoztak együtt a színésszel, és milyen kapcsolatban álltak Pepével. Szinetá Dóra érdekes utat járt be a színművésszel, hiszen évtizedekig csak a rajongója volt, és az utolsó hónapokban töltöttek együtt több időt. Édes Pepe évtizedekig csak a rajongód voltam, mint mindannyian, aztán pont az utolsó hónapokban összehozott az élet, kezdte megható sorait a színésznő. Ez a fényképen maradt a táncunkról, amit párszor Juli helyett velem jártál. Nagyon büszke vagyok rá, hogy legalább így a végén kicsit a partnered és a feleséged lehettem. A másik kép a forgatásról van, ahol alig egy hónapja egy napig a lányod voltam. Te tényleg olyan édes, kedves pasi voltál, amilyennek a filmjeidből gondolta az ember. Legyen csodás utad, és kapj legalább annyi örömöt a csillagokban, mint amennyit te okoztál itt nekünk, árulta el a nagy közönségnek Scherer Péter valódi arcáról, amely szerint valóban olyan lehetett, mint a kamerák előtt, akkor is, amikor már nem forgott a felvétel. Szinetár Dóra és az összes többi kolléga búcsújával is foglalkozik a borsonline.hu. Scherer Péter halála mélyen megrázta az országot, a lesújtó hírt a Nézőművészeti Kft. Facebook oldalán tették közé. A színész feleségét és 3 gyermekét hagyta hátra. Váratlan halála előtt bő egy héttel még mosolyogva adott interjút a Gyulai Hírlapnak, melyben szülővárosáról, Ajkáról és szülei haláláról is beszélt. Scherer Péter interjújában elárulta, hogy diplomájának megszerzése után egy független színtársulatnál helyezkedett el, amely az elején teljesen reménytelennek tűnt, később azonban az ország egyik legkiválóbb színészévé vált. A színész számára nem csupán munka volt, hanem hivatás. Legutolsó interjújában elárulta, hogy ha sosem keresne vele pénzt, ő akkor is a színészet felé fordult volna. Scherer Péter filmjeivel örökre beírta magát a magyar film történelmébe, ám nem csak szerepeivel alkotott marandót. Kollégáival, Mucsi Zoltánnal, Szabó Győzővel vagy éppen Balsai Mónival szoros barátságot is ápolt a színész. Utolsó interjúja végén Scherer Péter igyekezett rövidre szállni a beszélgetést, mondván hamar elfárad. A riporter feltette a kérdést, ha 5 év múlva beszélgetnénk, mit szeretnél látni az életedben, a művészetben, a színházban? Scherer Péter válasz a következő volt, hát, ha 5 év múlva is beszélgetünk, a szuper, mert az azt jelenti, még élek. Feltehetően a színművész már érezte, hogy nagy a baj, noha sosem beszélt nyilvánosan arról, hogy betegségben szenvedne, vele is foglalkozik még részletesebben a borsonline.hu felület.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal, és ezzel együtt az újságformátummal természetesen. Kiütött a briteket, és már csak matematikailag nem bennmaradó a magyar hoki válogatott. A születésnapos Majoros Gergely kapitány együttese csodálatos 60 perccel ajándékozta meg a szurkolóit, és a nemzetisport helyszíni tudósítóját, Kapolcsi Szabó Bencét. Elemzés, tudósítás, statisztikák és látogatás a FIFA múzeumban, címlapsztori két oldalon, természetesen az újságformátumban, meg egyébként amúgy a nemzetisport.hu oldalon. Az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 37. fordulójában a Manchester City 1-1-et játszott a Bournemouth vendégeként, így eldőlt, hogy az Arsenal lesz a bajnok, Pep Guardiola csapatának maradt az ezüstérem. Ezzel a sztorival is foglalkozik részletesebben a portál. Mikicser Tamás csak lassan ucsúdik fel a sokból. A portugál Rio Ave magyar légiósa nehezen emészti meg, hogy Marco Rossi egy sor középpályást is eléje sorolt, amikor megkérdezték, miért nem tagja a válogatott keretnek. A mögötte lévő hónapokra is arra, hogy stabil tagja

0: beszélgetünk tőle, vele is foglalkozik tehát a portál, és még 22 év után bajnok az Arsenal, egyenlített a Falco a kosárdöntőben, Európa Liga döntő a Freiburg és az Aston Villa között, szabadkártyáért folyamodott a kézilabda szövetség, VR a kerékpárosok közgyűlésén. A nemzetisport.hu ezekkel a témákkal is foglalkozik, na meg persze az újságformátum szintúgy.
1: Következzen egy friss

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak.
8: FM 92.5. Cegléden ez a sláger.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős északkeleten, ahol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton is túlnyomóan napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi-északkeleti szél továbbra is többfelé lesz élénk erős, hajnalban 7 és 15, délután 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a következő 60 perc. Hamarosan Lady Gaga és Ariana Grande közösen énekel nekünk a Renomi című felvételt, hallgatjuk meg nem sokára, a hírek után azonnal maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
3: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
8: Goldie Geri vagyok, a rappelő kutya.
3: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldie Geri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a pusztabusszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Tűzszünetet sürgetett Ukrajnában a miniszterelnök, lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament. Napos időre számíthatunk, néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünete a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament az uniós értékek és költségvetés védelme érdekében. Az EP képviselők szerint aggasztó a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlása az országban. Emellett felszólították a szlovák hatóságokat, hogy szüntessék be a háború utáni rendeletek alapján elrendelt kisajátításokat, amelyek különösen a szlovákiai magyar kisebbséget érintik. A második világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. A település temetőjében több fakeresztekkel jelöltek meg katonasírokat, de azokon név, alakulat vagy haderő nem volt feltüntetve. A katonák maradványai a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak is előkerültek. Ez alapján sikerült azonosítani Nagy Sándor honvédot, aki a 11 zászlóalj katonája volt. Mindnyájukat Hollóházán temetik újra várhatóan jövőre. Ebolával fertőzött amerikai beteget ápolnak egy berlini kórház speciális elkülönítő részlegén. A férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg, és fokozott biztonsági intézkedések mellett kezelik. Közben Prágába is érkezik egy amerikai orvos megfigyelésre. Ő Ugandában került kapcsolatba ebolás beteggel. A cseh hatóságok szerint a páciensnek egyenlőre nincsenek tünetei.
2: Az időjárásról.
9: Napos az idő az országban, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Most általában 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd-Berccel és Abony között, a 60-as kilométertől a 80-as kilométerig mozgó terelés mellett kátyúznak. A munkaterületnél jelzőrös irányításra és torlódásra is számítani kell. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sáverhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Röszke felé a belső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a Szeged felől érkezők a 91-es elő Kecskeméti a csomópontban nem tudnak lehajtani, és ott a pihenőhely sem használható. Ugyanitt a felhajtás viszont lehetséges, kerülni tovább haladva és a Kunszállás csomópontban visszafordulva lehet. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András még ebben az 60 percben, és a következő egy órában lehetünk együtt. Friss, hasznos, fontos infókkal folytatjuk, dalokkal persze, az önök kedvenceivel, meg programajánlóval, sőt, mitől foglalkozok majd a mai nappal, azaz május 20-ával, szerdával. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról! Gazdagon felszerelt, vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel. Minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai. Cegléd külső körös út 4.
0: Reklámot hallottak.
5: Nem 92.
0: Cegléd.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a fiatal alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészeti hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részese is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfaji sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor, ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, május 20-a van, a mai napon a Bernátok és a Felíciák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Paloma és Johanna nevű ismerőseiket is. A Bernát germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája, jelentése medve is erős. A Felícia a Félix férfi névnői párja, a Félix pedig latin eredetű név, jelentése boldog, szerencsés. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. A zenével folytatjuk, hamarosan pedig visszatérek, mint mindig, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, tartsanak velem!
1: Ceglédrádió!

0: kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 13 évvel ezelőtt hunyt el Ray Manzarek, zenész, énekes dalszerző, a legendás The Doors együttes billentyűse. 3 évvel ezelőtt hunyt el a Lang Györgyi színésznő, énekesnő, műsorvezető, a Padödő együttes egykori tagja. 80 éves ma Cher, Oscar, Emmy, Grammy és Golden Globe díjas Cherokee és örmény származású amerikai énekesnő, színésznő, a popzene istennője. Minden idők egyik legsikeresebb énekesnőjéről beszélünk, több mint 200 millió albumot adott el világszerte. Ő az egyetlen Madonna mellett, akit kétszer is Európa vezető énekesének választottak. Cher az egyetlen előadó, akinek 3 turnéja is szerepel a 2000-es évek legsikeresebb koncertsorozatait felvonultató listán. Believe című dala, amit mindjárt meghallgatunk, a zenetörténet 3. legsikeresebb női slágere. A hatalmas zenei eredmények mellett sikeres színésznő is, hiszen nyert Oscart a legjobb női főszereplő kategóriában, és 3 Golden Globe díjjal rendelkezik. 2024 novemberében kiadta 2 részes önéletrajzi könyvét, amely gyermekkorát, korai karrierjét és Sonny Bonoval és Greg Almannal kötött házasságait mutatja be. A 7 éven átírt könyv az első helyen debütált a The New York Times bestseller listáján, 3 hétig megtartva ezt a pozíciót. A második rész megjelenése megtörtént 2025-ben. Egyszer mint 100, Cher ma ünnepli 80. születésnapját. Ő következik a Believe című dallal.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Egy újabb zenésszel folytatjuk, kedves hallgatók, aki sajnos már nem lehet köztünk. 82 éves lenne a mai napon Joe Cocker, Grammy-díjas angol blues és rock énekes, jellegzetesen rekettes mély hangon énekel, sikerét olyan slágereknek köszönhette, mint a You Are So Beautiful, az Up Where We Belong, az Unchain My Heart és a You Can Leave Your Head On című dalok. Utóbbival folytatjuk mindjárt. Életpályája kezdetén szegény munkás gyerek volt. Lakatosként, gázszerelőként, benzinkutasként dolgozott. Ekkoriban Ray Charles volt a kedvence. Első együttesében, a Cavaliersben Vance Arnold művész néven próbálkozott. Amikor 1968-ban felfedezte a Procol Harum együttes menedzsere, első lemezén olyan nagyságokkal szerepelt együtt, mint Jimmy Page, vagy éppen John Paul Jones, akik

azonnal itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban zenészek. A kedves hallgatók, 14 évvel ezelőtt hunyt el Robin Gibb, énekes és dalszövegíró, a Bee Gees együttes tagja, a Brit Birodalom érdemrendjének kitüntetettje. A Mönsziget fővárosában Douglasben született, Maurice Gibb ikertestvére, Barry Gibb öccse, Andy Gibb bátyja. A Bee Gees tagjai közül a legsikeresebb szólókarrier az ő nevéhez kötődik. A trió Ausztráliában alakult, nagyobb sikerük azután lett, hogy visszatértek Angliába. A Bee Gees minden idők egyik legsikeresebb popcsapatának számít. Na, hogy ők jönnek, Robin Gibb tiszteletére itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, egy nevet meg kell említenünk még itt a zene naptárovat végén. 67 éves lenne a mai napon Izrael Kamakavivole, havai zenész és énekes, havai meghatározó alakja volt, aki világhírnévre tett szert, a mindig pozitív megnyilvánulásainak és a gondolkodásmódjának köszönhetően számtalan elismerést és díjat kapott, mint szülőföldjén, mint pedig sok másik országban világszerte. A legutolsó díjátadóra már nem tudott elmenni, az ünnepséget kórházi ágyából figyelte tévén keresztül. 38 éves korában 1997. június 26-án hunyt el, a hatalmas túlsúlya következtében kialakult légzőszervi elégtelenség miatt 343 kg társult a 188 cm-es magassághoz, ami 97,2 testtömegindexet jelent. Ravatalát a parlament épületében állították fel, az első napon több mint 20 ezer ember rótta le előtte tiszteletét. Ő volt a harmadik ember Hawaii történelmében, akit az a megtiszteltetésért, hogy a parlament épülete adott helyet a ravatalának, és az egyetlen, aki közülük nem politikus volt. Hawaii több ezer rajongója jelenlétében a Csendes óceánba szórták 1997. július 12-én. Utolsó kívánsága szerint a temetésén nem sírtak, hanem mulattak az emberek. Legismertebb dalát már is játszom itt a Cegléd Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Te mész arra, én meg erre?
5: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
4: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
5: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
4: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
6: Végre egy új családi program!
3: Cegléd Hobbi Áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gírosz.
8: Pont egy gírosz?
7: Igen, pontosabban a gírosz pont.
3: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
2: Reklámot hallottak.

0: hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futószápor esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős észak-keleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél, hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton is túlnyomóan napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nem valószínű, az északi-északkeleti szél továbbra is többfelé lesz élénk erős, hajnalban 7 és 15, délután 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Olivia Dean énekel majd hamarosan, a hírek után azonnal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK Munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
6: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Budapesti látogatásra hívta a lengyel miniszterelnököt Magyar Péter, megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta: Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan 2026 második negyedévében folyósíthatják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését írja elő Kijev számára. Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország kártérítést fizet az ukrajnai károkért. Az ukrán mezőgazdasági termékek Magyarországra hozatalának tiltását várja a kormánytól a Mi Hazánk. Dócs Dávid, a párt alelnöke szerint megszűnt a veszélyhelyzeti rendelet, amely korábban nem engedélyezte az ukrán agrártermékek importját. A politikus úgy fogalmazott: az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar gazdák áruira. A Mi Hazánk szerint az olcsó ukrán gabona és a nemzetközi túlkínálat jelentősen rontja a magyar termelők piaci helyzetét. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlata a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a Csillagokig című kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Körösi Levente beszélte a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd.
2: Az időjárásról.
7: Országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Cegléd, Berccel és Abony között a 60-as kilométertől a 80-as kilométerig mozgó terelés mellett kátyúznak. A munkaterületnél jelzőrös irányításra és torlódásra is számítani kell. Az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőjét létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Röszke felé a belső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a Szeged felől érkezők a 91-es elő Kecskeméti a csomópontban nem tudnak lehajtani, és ott a pihenőhely sem használható. Ugyanitt a felhajtás viszont lehetséges, kerülni tovább haladva és a Kunszállás csomópontban visszafordulva lehet. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92-ön a Cegléd Rádióban, még ebben a szűk 60 percben a mikrofonnál Süveges András, aztán jön Becker Betty, a minden igaz. Most megjönnek a dalok, érkezik a Magna Cum Laude, itt lesz velünk nem sokára Tarány Tamás, a One Republic, Berecki Zoltán, aki egyébként hamarosan 50. születésnapját ünnepli. Szóval szépen sorban jönnek egymás után az előadók, meg én is vissza a lapszemlével. Tartsanak még velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A belvárosi gyógyszertár az a Szabadság tér 9 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 500-079. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a belvárosi gyógyszertár a Szabadság tér 9 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A jövőt nem láthatjuk, de a tisztánlátásban segíthetünk. Start Optika. Forduljon hozzánk bizalommal, és mi újra kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló akcióval háláljuk ezt meg. A lencsékre 20-40% engedményt adunk, februártól pedig a nyugdíjasokat is kedvezménnyel ajándékozzuk meg. A részletekről érdeklődjön a Start Optikában személyesen vagy telefonon az 53-369-819-es számon. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók, készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
3: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiam piknik természetesen művészet címmel alkotó hétvége lesz a Fiatal Alkotók műhelyében. A Fiam kapuit május 22-e és 24-e között szélesre tárják. Egy különleges természet közeli összművészet hétvégére hívják a művészetre nyitott érdeklődőket. A rendezvény legfőbb célja, hogy a műhelyt, mint inspiráló közösségi teret minél több alkotó kedvű számára elérhetővé tegyék. Programjaikat úgy állították össze, hogy a három nap során nem csak a szemlélői, hanem aktív részesei is lehessenek a folyamatoknak, több természethez közeli művészeti workshopon vehessenek részt. A művészeti területek közötti párbeszéd számukra fontos, ezért az esemény megvalósítása során két fiatalok művészeti oktatásával foglalkozó ceglédi civil szervezettel is összefogtak. A hétvége folyamán velük lesz a ceglédi táncegyüttes és a rocksuli is, hogy hidat építve egyfajta összhangot teremtsenek a képzőművészet, a zene és a táncvilága között. A műfai sokszínűség érdekében a Természetesen Művészet című kiállításukon megjelenő Cseppkő inspirált a textilekhez kapcsolódóan egy különleges természetfilmet is mutatnak önöknek. Szeretnék, ha a Fiam piknik a közös alkotás mellett közös gondolkodásra is ösztönözne mindenkit. Őszintén hisznek abban, hogy a mai felgyorsult társadalomban a művészet ereje elengedhetetlen a természetes egyensúlyhoz. Ezért minden pillanatát felhívásként és finom reflexióként is szánják a mai társadalom és a természet kapcsolatára. A programsorozat május 22-én pénteken kezdődik egy kiállítás megnyitóval 17 óra 30 perckor. Ugye korábban említettem, a Természetesen Művészet című kiállításról van szó. Május 23-án szombaton 10-től 15 óráig jön majd egy workshop, fotókról lesz szó, utána a textillel foglalkozik szintén egy workshop 11 és 16 óra között, majd 16 és 17 óra között, valamint 18 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között a Mélység Vándora a Baradla Barlang feltérképezésének 200. évfordulójára készült dokumentumfilm vetítése és beszélgetés lesz Ligeti Mártonnal, aki a filmben Vas Imre alakját formálja meg. 17 és 18 óra között rocksuli a Fiamban, aztán 16.30 és 18.30 között Alkossz Szabadon címmel egy műhelyel találkozhatnak a fiatalok és örök fiatalok. Május 24-én vasárnap 14 és 18 óra között rakukerámia, mázazás és égetés workshop lesz, majd természetesen anyag címmel szintén egy ilyen foglalkozással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak tehát a rendezvényre, ez 15 és 17 óra között. Aztán lesz rakukerámia, látványégetés, kemence nyitás 17 óra 30 perckor. Piknik kosarat, pokrócot, harapnivalót, innivalót hozni ér. Azt kérik a rendezők, hogy tartsák szem előtt, hogy a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italt nem fogyaszthatnak. Becsületkassza mellett a Pixis Delikát természetesen természetes rákcsáni valóiból is fogyaszthatnak. A ház nyitva áll mindenki előtt, a programok ingyenesen látogathatók. A workshopokon és a filmvetítéseken való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a Fiam Facebook oldalán vagy telefonszámon a 3308 70 72-es telefonszámon vagy e-mailben a fiatalalkotók műhelye kuka@gmail.com e-mail címen. A program támogatója a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 projekt keretén belül Cegléd Város Önkormányzata.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: hírek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mégpedig a blik.hu oldallal. Az ország egyik legnépszerűbb előadója, LL Junior újabb izgalmas bejelentést tett a közösségi oldalán. A 2026-os koncert szezonban Sing Vicky lesz a nagyszabású élő produkciók vezető énekesnője. Az előadó szerint a gyémánt hangú énekesnő május 23-án a Siófoki Plázs hivatalos nyitóbuli alkalmával debütál a csapatban, ezt követően pedig több mint 20 koncerttel lép majd színpadra a csapat tagjaként. A közösségi médiában közzétett bejegyzésből sugárzik az öröm és az izgatottság. LL Junior különösen megható szavakkal köszöntötte az új partnerét. Isten hozott a fedélzeten, királylány írta, utalva arra, hogy nem csupán szakmai együttműködésről, hanem egy inspiráló új alkotói kapcsolatról is szó lehet. A rajongókra igazán mozgalmas fesztivál szezon vár. A bejelentés szerint a produkció olyan nagyszabású rendezvényeken lesz látható, mint az EFOT, a Strandfesztivál, a Sopronfest, a Szín vagy a Campus Fesztivál. Emellett kiemelt állomás lesz a Budapest Park és a Gyulai Pálinka Fesztivál. A kommentelők már most hatalmas lelkesedéssel fogadták a hírt, sokan dicsérik Sing Vicky hangját és színpadi jelenlétét, lehet is, még mások azt találgatják, milyen új dalokkal és látványelemmel készülhet az idei show. Egy biztos, LL Junior szerint elég eseménydús szezon várható. Maradunk még ennél a portálnál. Meglepő felvétel bukkant fel újra a közösségi oldalakon. A videó egy interjú részletet tartalmaz, melyben a legendás Bújtor István maga meséli el, hogyan győzte meg Bud Spencer arról, hogy az olasz világsztár Piedone filmjeihez hasonlót készítsen itthon is. Sokszor vádolták Bújtor Istvánt azzal, hogy az ötvös csöpi filmekkel koppintja Bud Spencert, aki nem a magyar hangja volt, ám egy most előkerült felvétel egyértelműen megadja a választ. Valójában az olasz pofonosztó ötlete volt, hogy a magyar sztár alkosson meg egy Piedonihoz hasonló karaktert. A napokban posztolt videóban, amely egy a Budapest TV-nek adott korábbi interjú részlete, maga Bújtor István meséli el, hogyan beszélte rá az olasz színész arra a 70-es években, hogy másolja le őt. Rómában forgattunk, a szomszéd műteremben forgatott Bud Spencer, és összehoztak vele, hogy én vagyok az ő magyar hangja. Egy nagyon helyes, szimpatikus, kedves ember volt. A büfében leültünk, ő viszkit ivott, én konyakoztam, emlékszem, dumáltunk, hogy milyen jó ezt szinkronizálni, és hogy milyen jó lenne játszani. Ő volt az első, aki megkérdezte, hogy miért nem játszott, miért nem csinálsz egy ilyet, emlékezett vissza az interjúban a 2009-ben elhunyt színész, aki receptet is megkapta Bud Spencertől arra, hogy megalkossa az ő mozijaira hasonlító filmjeit. Nem kell hozzá semmi, csak egy jó sztori, nevetés, humor, szép tájak, vér nélküli pofonok, ami nagyon fontos, rajzfilmfigurák verekedjenek, akiken átmegy az úthenger, majd megrázzák magukat és szaladnak tovább utána. Egy kisrác, mert az kell, de a kutyát azt nem forszírozta. Hazajöttem, elkezdtem írogatni, majd megkértem egy írót, de azzal nem vergődtünk zöldágra, és aztán a Pogány Madonnát én szépen úgy, ahogy van, megírtam, mesélte a legendás színész, aki ezután még háromszor a Csak semmi pánik, az Elvarázsolt dollár és a Hamis a baba című filmekben bújt ötvös csöpi bőrébe. Ezt a beszélgetést egyébként, a nyilatkozatot meg lehet nézni a blik.hu felületen.
0: FM 92.5 Ceglid

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a blik.hu oldalal a lapszemlét. Faja Beának határozott elképzelése van arról, hogyan tud jól működni egy párkapcsolat. Azt Faja, fontos hozzá párkapcsolati szerződést kötni. Az énekesnő, amikor még szingli volt, az első ilyen vázlatot egyedül készített el, amikor pedig a kedvesével összejöttek, együtt fogalmazták meg a kritériumaikat a jól működő kapcsolathoz. Úgy neveztem el, hogy párkapcsolati előszerződés tervezet. Szingliként kezdtem el rajta dolgozni, és hihetetlen, hogy minden betűje bejött. Például az, hogy a párom is szülő legyen. Amikor találkoztunk, mondtam neki, hogy én nem ezt a romantikus, villámcsapásos dolgot keresem, mert az tart, ameddig tart, hanem azt szeretném, hogy növekedjünk együtt. Azt felelte, rendben. Kértem tőle, hogy ő is írjon egy tervezetet. Azóta, amikor valami meghullámzik közöttünk, mindig figyelmeztetjük egymást, hogy mit rögzítettünk a szerződésben. Mesélte korábban a két gyermekes édesanya, aki részleteket is megosztott a szerződésből. A párjával például kikötötték, hogy mindketten figyeljenek oda a testükre, mozogjanak, táplálkozzanak egészségesen, és kezeljék a problémáikat. Az énekesnő arról is nyíltan beszélt, hogy ezt a szerződést fontos lenne időről időre, például 5 évente újra átbeszélni, és ha kell változtatni rajta, majd újra megkötni. Most egy új dal megszületésénél a követőinek szánt tanácsban is megjelent ez a szerződés. És ha egyet meglelek, akkor mit tegyek? Hát helyes szilárd alapokra a kapcsolatot, például egy párkapcsolati szerződéssel, tanácsolta Bea, aki gyönyörű fehér mennyasszonyi ruhában pózolt a fényképen, amely az új dalhoz készített klip forgatásán születhetett. És még mindig maradunk egy picit a blik.hu oldalán. Hosszú méltósággal visel betegség után, 64 éves korában ugye elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. A Kapa és Pepe páros legendás alakja olyan kultuszfilmek szereplője volt, mint a Kontroll, az Argó, a Madei Hungária vagy a Kincsem. Nagy sikerű sorozatokban válótársak, Apa Tigris pedig tovább növelte a népszerűségét, halála megdöbbentette a közönséget és kollégáit. Simon Kornél színész életének 15 éve szerves része volt Scherer Péter, és már tudott arról, hogy a pályatársa betegség küzd, mégis nehezen találta a szavakat, amikor a lap megkereste. Megdöbbentő, sajnos nem teljesen váratlan, de akkor is megdöbbentő, sóhajtott Simon Kornél, aki másfél évtizede játszott együtt a Plegykafészek című előadásban Scherrerrel. Utoljára 2 héttel ezelőtt álltak közösen a Centrál Színház színpadán. Folyamatosan játszottunk együtt, nem nagyon intenzíven, de azért havi 1-2 alkalommal találkoztunk. Ő volt az az ember, akit mindenki szeretett, és mindig volt egy huncut beszólása mindenkinek. Egészen egyedi és speciális humora volt, és én ezt nagyon szeretem, tette hozzá Simon Korné, akit hallatlan sokkolt szeretett kollégájának halálhíre. Amikor beteg lett, nagyon látszott, hogy le van gyengülve. Nem volt ez publikus, de nyilván vannak bizonyos jelei annak, hogy az ember gyógykezelés alatt áll, ám sosem turnézott a betegségével. Azt hiszem, nagyon keményen állt bele ebbe a dologba és küzdött ellene, hiszen nem az a fajta volt, aki irgalomért esedezik vagy segítséget kér. Aztán egyszer csak jobban lett, de azért tavaly nyáron volt egy pont egy nagyobb veszedelem, akkor nem lehetett tudni, lesz ennek a dalnak folytatása. Mesélte a közel 1 évvel ezelőtti időszakról Simon Kornél, aki nagyon örült annak, hogy ősztől újra maga mellett tudhatta a színpadon Scherer Pétert. És hogy mit mondott még ezen kívül, ez is elolvasható a blik.hu felületen.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön napos gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként kialakulhat futózápor, esetleg zivatar, sokfelé lesz élénk erős az északi-északnyugati szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős észak-keleten, ahol viharos lesz az észak-észak-keleti szél. Hajnalban 7-15, délután pedig 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Szombaton is túlnyomóan napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nem valószínű, az észak-észak-keleti szél továbbra is többfelé lesz élénk erős, hajnalban 7 és 15, délután 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
9: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 8-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, most Becker Betty lesz, én meg legközelebb holnap jövök, reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz, halsz!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ne maradj le a májusi rendkívüli Opel villám ajánlatokról. Gazdagon felszerelt vadonatúj Opel modellek akár 2 millió 600 forint extra kedvezménnyel, 8 év garanciával és fix akár 2,99%-os THM finanszírozással. Fix költség, okos döntés, amikor valóban megéri lépni. Most autóbeszámítással még többet érhet jelenlegi autója. Opel, minőség, ami nem kér magyarázatot. Ceglédi Opel Gyulai, Cegléd, Külsőkörös út 4.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Tűzszünetet sürgetett Ukrajnában a miniszterelnök, a közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság. Folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetések kapcsán. Andrei Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a szlovák alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedés és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállítóhelyek.
1: Az időjárásról.
3: Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Többfelé megerősödik a szél, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ugyan, és Metszeszári közösével indult az óra, itt Feel So Good, ez volt itt a 92-tön, köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál ebben, és a következő órában Becker Bernadett. Tartsanak velem, hogyha tehetik, ha velem tartanak, egy érdekes beszélgetést is hallhatnak, majd újra felelevenítjük mindazt, amit a Cegléd apról, a megújult Cegléd apról tudhatunk. Természetesen nem én fogom feleleveníteni a tudást, hanem vendég érkezett Szatmári Gáborhoz, és persze jönnek a kiváló közös ismerősök, így például Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi és Dr. Béres közös dalak folytatásban. Ez már itt a régi nyár.
1: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: jön át az ígért beszélgetés. Szatmári Gábor vendége volt néhány nappal ezelőtt, Papp Zsolt, a Cegléd-i Televízió ügyvezető főszerkesztője, aki az egyike azoknak a szakembereknek, akik felfrissítették, megújították a Cegléd appot, Cegléd város hivatalos applikációját, erről beszélgettek.
1: Cegléd Rádió. Kedves hallgatók, a következő percek témája tehát az a bizonyos Cegléd app, amiről először is majd megtudjuk, hogy mi a csuda is az igazából, és megtudjuk majd a működtetőtől, a Ceglédi Városi Televízió ügyvezető főszerkesztőjétől, Papp Zsolttól, hogy mire is jó ez a bizonyos dolog. Zsoltot nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat!
1: App ugye az az applikáció rövidítése, mondhatni tulajdonképpen, és meg kéne kérdeznem mindenképpen, és meg is kérdezem, hogy miért jó ez nekünk. Valamikor még egy régi szerkesztőm, kezdő rádiós koromban a Szegedi Magyar Rádió stúdióban mondta, hogy akkor kérdeztem, hogy mit kérdezzek, hogyha kimegyek, mondta, hogy kérdezz meg, miért jó ez nekünk. És tulajdonképpen teljesen igaza volt, és itt most is azt kérdezem, hogy miért jó ez nekünk, de egyáltalán mit is jelent ez, hiszen Cegléd városának van hivatalos honlapja, ugye ez már évtizedek óta működik, mondhatni. Ugye most mi a különbség a kettő között?
2: Hát azért jelentős különbség van, az applikáció kimondottan mobiltelefonra készült program.
1: Igen.
2: Ami gyakorlatilag ugyanúgy információk érhetőek el, és igyekszünk mindenféle hasznos információt feltenni rá, de kimondottan a telefonra van elkészítve.
1: Igen, igen. Amikor kiderült, hogy akkor indul egy ilyen dolog, akkor hogyan jött az, hogy ennek a kezelője, napi karbantartója úgymond a Városi Televízió lesz?
2: Ez szerintem úgy adta magát, hogy gyakorlatilag ezt is szerkeszteni kell, tehát foglalkozni kell vele naponta, és azt gondolom, hogy ahogy a TV volt a legközelebbi városi cég, aki ilyen hasonló jellegű munkát végez, ugye mi gyártjuk a híreket, folyamatosan tesszük fel a felületeinkre, ide is felkerülnek, de hát ezen kívül ide még rengeteg hasznos információ felkerül pluszban.
1: Sőt, bizonyos funkciók is vannak benne még pluszban, ugye, tehát nem csak azt lehet megnézni, hogy mi történt a városban, hanem éppen el akarom intézni ezt meg azt a dolgot, akkor abban is tud segíteni.
2: Abszolút, ez jelentős különbség a honlaphoz képest, hogy ebbe egy, hát menjünk akkor sorba, van benne hírek, programok. Ez ugye adja magát, itt összeszedjük a ceglédi híreket, naponta frissítve a ceglédi és környékbeli programokat, tehát mindenkinek a programját feltöltjük, akármilyen szervezet, akármilyen civil szervezet, vagy akármilyen hivatalos szervezet. Igen. Ezen kívül van benne egy bejelentő, ami egy nagy újdonság egyébként, mert gyakorlatilag 2-3 kattintással az út járdahibától elkezdve a közvilágítási hibáig, illegális hulladék, fa, lombok, növényzet probléma, elhagyott jármű, csapadékvíz, árok, csatorna probléma, elhullott állat, tehát az összes olyan közérdekű bejelentést így gyakorlatilag 2 kattintással és egy fotóval meg lehet tenni, ami a honlapon egyébként nem volt még ez így összeszedett, igen, felületként.
1: Igen. Tehát interaktívabb a dolog, mondhatni.
2: Így van, és ráadásul a közterületfelügyelethez van ez bekötve. Ők osztályozzák, hogy ki melyik feladat, ki ez mi tartozik.
1: Persze, nyilván, igen.
2: És folyamatosan ellenőrizhető is, hogy hol járunk a probléma megoldásában. Tehát a bejelentő meg tudja nézni, hogy na, ez most hol tart ez a probléma.
1: Nem mindegy.
2: És az intézkedést végző, ő pedig visszajelzést kell, hogy küldjön, amikor valamilyen részállapot van, vagy amikor teljesen megoldotta a problémát.
1: Most ilyenkor mi van? Most ehhez föl kellett venni 1-2-3 embert még pluszban, vagy az adott stáb, a CTV stábja ezt tudja kezelni?
2: Hát az az igazság, hogy ez úgy működik, mint minden ebben a városban, hogy van egy plusz munka, csináljátok meg, és mi megcsináljuk.
1: Igen.
2: Tehát gyakorlatilag nem vettünk föl külön embert, beosztás szerint 2 ember, Kassa Kata és Szokolai Attila felváltva töltögeti az appot, különböző dolgokban én is besegítek, de nagyjából így néz ki, úgyhogy nem, természetesen nem vettünk föl rá külön embert, mert nem is volt rá semmiféle külön forrásunk.
1: Igen, igen, de ők akkor el tudják ezt a feladatot látni nyilván.
2: Mondhatjuk kénytelennek.
1: Igen, igen, igen, igen, de ez nagyon hasznos, és egyrészt szerintem azért lehet, hogy ez használ a tévének is, nem? a tévé ismertségének is. Hát, jó, mint a,
2: biztosan.
1: Nem, mintha nem ismernék a CTV-t, de ettől függetlenül a lakosság és a tévé kapcsolatát ez szorosabbá is teheti.
2: Hát teheti egyébként, a tévéműsor is nézhető rajta abszolút online-ba. Aha. Egyébként, ami nagyon fontos funkció még szerintem rajta, hogy van információk menüpont, ahol aztán mindenféle információ az önkormányzati hivatallal, hivatali ügyintézéssel, kultúrával, szórakozással, turizmussal kapcsolatos mindenféle információ elérhető rajta, megtalálhatóak a város gazdasági társaságai, és ami szerintem nagyon praktikus, hogy 2-3 kattintással gyakorlatilag eljutunk telefonszámokig, amit rögtön lehet hívni, nem kell külön beütögetni, tudunk e-mailt írni az e-mail címre, mert azok kis interaktívak, vagy el tudunk a honlapjukra menni. Tehát ez szerintem egy praktikus és gyorsítja a dolgokat. Nem végeztünk mindennel, nyilván még egy csomó információt fel kell pakolni, de itt az ügyeletektől elkezdve az ügyeletes gyógyszertárakig
1: fontos, bizony.
2: Mindenféle telefonszám és elérhetőség megtalálható, és ami még szerintem nagy újdonság ebben, ez az úgynevezett okos térkép funkció, amivel...
1: Na ez mi is?
2: Hát gyakorlatilag meg tudjuk nézni, hogy mondjuk a 2. számú fogorvosi körzet rendelője, az hol van pontosan, és 2 gombnyomással elindít egy navigációt, és elnavigál bennünket. Tehát nem csak a címet írja ki, nem csak a nyitvatartását, nem csak a telefonszámát, hanem el is tudunk navigálni, hogyha véletlenül nem tudjuk, hogy mi hol van.
1: Hát praktikus.
2: Igen. Hát ez egy része nyilván inkább a turistáknak szól, mert azért a ceglédiek általában tudják, hogy hol van a fogorvosuk, meg általában tudják, hogy hol van a... De ha mondjuk azt mondom, hogy gyermekügyelet, nem biztos, hogy mindenkinek rögtön beugrik, hogy hol van.
1: Ha még eddig nem volt rá szüksége, persze. Igen. Tehát bármikor. Ezt folyamatosan kezelitek, folyamatosan mennek föl rá az információk, jönnek, mennek.
2: Így van.
1: És ez is fontos, hogy nem csak jönnek, hanem mennek is. És az emberek ezáltal tényleg, ez majd, hogy nem egy ilyen másodlagos hivatalnak számít, ugye?
2: Hát igen, ez hosszú távon szerintem mindenféleképpen megkönnyíti az emberek dolgát. Úgyis mindenki mobiltelefonnal rohangál. Most gyakorlatilag mobiltelefonon készen kapja az információkat. Tehát tényleg, ha a hírmondót el akarja olvasni, azt el tudja rajta olvasni, ha tévét akar nézni, tévét néz, ha hivatali ügyben érdeklődik, hogy mikor van ügyfélfogadás, hogy ki tud felhívni, akkor megvannak a telefonszámok, tehát szerintem elég okos kis applikáció ez.
1: Bizony. Ha én úgy gondolom, hogy szeretnék ehhez csatlakozni, mennyi dolgom van, ugye nem kell 3 egyetemet elvégezni ehhez, hogy tudjam használni.
2: Nem. Tehát ez ugye az androidos és az iPhone-os rendszeren is működik, és a webáruházakban lehet ezt megvenni, jobban van nem megvenni, mert megvenni nem kell, mert teljesen ingyenes. Meg kell keresni vagy az Apple Store-ban, vagy a Google Play áruházban, le kell keresni egy Cegléd app, és akkor ott van, le kell tölteni, és már működik is. A bejelentés egyedül, ami e-mail címes regisztrációt igényel, pont azért, hogy ne legyenek kamu bejelentések, meg ne szórakozzon ezzel senki, tehát ez az egy, ami regisztrációt igényel. Egyébként csak letölti az ember, elindítja, és már működik is.
1: Igen. És már működik is?
2: Működik, abszolút.
1: Működik. Voltak már visszajelzések egyébként, valamiféle reakciók, vagy még azért barátkoznak vele a ceglédiek?
2: Barátkoznak, van e-mail címünk is, ahol várjuk a visszajelzéseket. Egyébként különböző intézmények már kértek javításukat, telefonszámba, címpontosítás, ezeket folyamatosan kijavítottuk. Egyébként, akit én hallottam, annak jó a visszajelzése ezzel kapcsolatban, mert tényleg ez nem versenyezni akar az összes honlappal, hanem itt az a fontos, hogy egy helyen ott van minden információ.
1: Tehát ez nem üti ki a Cegléd honlapot?
2: Nem, sőt, hát nem is szabad, hogy kiüsse. Hát mondjuk azt a honlapot, az gyakorlatilag kiüti, mert az igazából nem egy modern és jól működő honlap, tehát most ezen is dolgoznak
1: kicsit már. Kicsit már idejét múlt.
2: Hát ezt nagyon-nagyon finom fogalmaztam meg.
1: Igen.
2: De egyébként tehát nem az a cél, hogy azzal versenyezzen, pont az a lényeg, hogy mindenhonnan szedje össze az infókat, és egy helyen meg legyen telefonon.
1: Igen, és bármikor elérhető legyen.
2: Így van.
1: Akár Új-Zélandról is.
2: Így van.
1: Hogyha valaki arra kíváncsi, hogy mi újság itt Cegléden, nem azért, mert csak ha dicsekedjek, volt már új-zélandi hallgatónk is, aki a Cegléd Rádiót hallgatta Új-Zélandról, de azért nem ez a gyakori nyilvánvaló. Tehát ez a mindennapokban sokat tud segíteni, tehát lehet, hogy nem mindenért kell bemászni a hivatalba, vagy stb.
2: Hát, hanem... Vagy legalábbis nem két kétszer-háromszor, hanem meg tudja az ember nézni, igen, vagy tud előre egy időpontot egyeztetni, vagy be tud jelentkezni, de ugyanúgy rajta vannak a NAV-os telefonszámok, a különböző kormányhivataloknak a számai, tehát hogy igyekeztünk meg ezen túl is igyekszünk mindent felpakolni rá.
1: Igen, igen. Na, akkor vegyük át még egyszer a reckét. Valaki úgy dönt, hogy na, ez neki tetszik, és szeretne hozzá csatlakozni, előkapja az okostelefonját, hát ma már Bodri kutyának is van okostelefonja, gyakorlatilag
2: az országban. És Facebook identitása is.
1: Igen. Na, mi a teendője ilyenkor?
2: Te bele kell menni az ikonoknál, vagy a Google Play áruházba, vagy pedig az Apple Store-ba, tehát ahol alkalmazásokat, igen, lehet, uh-huh, vásárolni. Ezt nem vásárolni kell, ezt csak meg kell keresni, be kell
1: és
2: írni.
1: És ingyenes
2: teljesen. Ingyenes, be kell írni a keresőbe, hogy Cegléd app, és akkor onnantól kiadja a Cegléd applikációt, le kell tölteni, és el kell indítani.
1: És ez működik. És ha én akarok valamit, azt már eddig megértettem, hogyha én akarok valamit, akkor kapcsolatba tudok lépni a különféle szervekkel, stb. Valaki mondjuk egy civil szervezet, egy újabb civil szervezet be akar lépni ebbe az egész történetbe, megteheti?
2: Persze, hát azért is van megadva az információk legvégén e-mail cím, hogy bárkinek bármilyen ötlete, bármilyen elképzelése van, akkor jelezze nekünk e-mailbe, és akkor meglátjuk, hogy hogy tudjuk megoldani. Tehát civil szervezetek, egyházak most is fent vannak, de biztos, hogy nincs fent mind. Tehát, hogy ezt mindenkinek ellenőriznie kell a saját magáét, igen, hogy ő szerepel-e rajta, ha szeretné, akkor írja meg, és akkor innentől működhet a dolog. Egyébként van ebben még lehetőség, mert ugyanígy föl lehet pakolni egy idő után a boltokat, ugyanígy föl lehet pakolni a vendéglátóhelyeket, de ez idő kérdése. Most az volt a lényeg, hogy az alapinformációk legyenek fent, az működjön viszonylag stabilan, aztán utána meglátjuk, hogy merre fejlesztünk tovább.
1: Fó, hát ez egy izgalmas történet lesz, én azt hiszem, de hát ez nem is tudom, hogy ez a jelen, vagy már a jövő.
2: Hát ez most már a jelen, szerencsére Cegléden is.
1: Igen, igen. Tehát megvan a Cegléd appot, hogyha megkeresik, nagyon sokat tudnak segíteni magukon is, és szerintem egyébként a hivatalok szempontjából is egyszerűbb így, ugye, hogyha nem 680-an állnak ott sorban, hanem szépen mindenki be tud jelentkezni, és időről időre megjelennek ott majd a kuncsaftok is.
2: Így van, szerintem egyszerűsít mindent.
1: Igen. No, hát ha ezzel kapcsolatban lesznek még új információk, azokat is nagyon szívesen várjuk tőletek, mert azt hiszem, hogy lehet, hogy ilyen szempontból is, tehát tévés szempontból sem lesz ez rossz, mert olyan információkhoz juthattok, amik esetleg érdekes tévés anyagok szülőanyjai lehetnek majdnem.
2: De persze, persze, abszolút.
1: Ez is benne van. Hát Zsolt, én nagyon szépen köszönöm akkor a
2: tájékoztatást. Én köszönöm.
1: Hát él már a Cegléd app, tessék erre akkor kicsit ráfigyelni, aki szeretné kicsit leegyszerűsíteni az életét, akkor azt hiszem, hogy nagyon sok segítséget tud kapni ebből, ugye?
2: Én nagyon remélem.
1: Mindezt pedig tehát a Ceglédi Városi Televízió működteti, az ügyvezető főszerkesztővel, Papp Zsolttal beszélgettünk az elmúlt percekben. Hát akkor jó munkát, és várjuk majd a visszajelzéseket, majd lehet, hogy időről időről visszatérünk majd erre a témára.
2: Rendben, no? Köszönöm szépen.
3: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
0: Töltsék hát le a Cegléd appot. Esküszöm, nem nagy képű megjegyzésnek szánom, kérem, ne annak vegyék, hanem egyszerűen munkámból fakadóan, amiért ugye már lassan 30 év a ceglédi médiában dolgozom, nekem viszonylag nehéz újat mondani Ceglédről, de még én is tanáltam újdonságokat vagy érdekességeket az applikációban, úgyhogy hajrá, töltsék le a Cegléd appot.
3: Cegléd Rádió, a

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata, Ceglédi Evangélikus Egyházközség és a Kardos Pál pedagógus énekkar szeretettel hívja a zenekedvelőket, a kórusmuzsika kedvelőket a Kardos Pál pedagógus énekkar a gyományos pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az evangélikus templomba. Vezényen Soltészné Lédeci Judit, Liszt díjas karnagy, zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. A belépés díjtalan, tehát május 22-én pénteken 17 órától az evangélikus templomban. A Kardos Pál pedagógus énekkar pünkösdi hangversenye. Fiam piknik május 22-én pénteken 17 óra 30 perctől a Fiatal Alkotók műhelyében. Természetesen művészet ezzel a címmel nyílik kiállítás. Kiállítók Molnár Sára divat és textil tervező szakos hallgató, Nándori Judit festőművész szakos hallgató, Ócsai Janett természetművész, Orosz Fanni grafikus művész, vizuális és környezetkultúra tanár. A kiállítást megnyitja Zakar József keramikus művész, a Kossuth Múzeum igazgatója, a Fiam kuratóriumi elnöke. Énekkel közreműködik Nép Anita. A kiállítás helyszíne tehát a Fiatal Alkotók műhelye, a Holdos utca 20 szám alatt. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa program keretében megnyíló piknikre kiállítás

0: És tehát szeretettel várnak mindenkit május 22-én pénteken 17 óra 30 percre. Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-éig tekinthető meg. Folytatódik az Únománia városban május 29-én, 10. Únó bajnokság a Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárában. 14 óra 30 és 16 óra 30 perc között zajlik majd a bajnokság könyvtári tagsághoz kötött ingyenes rendezvény. Előtte pedig Únó a téren, kültéri közösségi Únó esemény Cegléden a Vörösmarty téren május 23-án 13 órától 15 óra 30 percig. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Fontos információ a Köztársaság utcában közlekedőknek, leginkább ott parkolóknak, hogy a Teleki utca és Széchenyi út közötti szakasz páratlan házszámozású oldalának forgalmi sávjában megállni tilos forgalmi szabályozás lépett életbe. Kérik a lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy az új forgalmi szabályozás szerint közlekedjenek, tehát a Köztársaság utcán, a Teleki utca és a Széchenyi út között a páratlan házszámozású oldalon megállni tilos lépett életbe.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Budapesti látogatásra hívta a lengyel miniszterelnököt Magyar Péter, nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között. Folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Erős Európához erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét és hangsúlyozta: Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NIS olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte a szerb elnök. Alekszandr Vučić úgy fogalmazott: nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig sikerül megállapodást kötni. A vita egyik legfontosabb kérdése a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése, ami Szerbia számára alapvető feltétel. Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be a szerb olajvállalat ellen az orosz többségi tulajdon miatt, és május 22-ig adott haladékot az intézkedés életbe lépése előtt. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll.
1: Az időjárásról.
5: Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Bálok és James Hetfield közösével Work With My Love, ezzel indult az újabb óra, egy újabb óra, gyakorlatilag számomra rögtön az utolsó is, a mikrofonnál Becker Bernadett. Néhány hasznos, fontos információ és nagyon jó musikák, ezt kínálom erre az órára.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változ.

0: Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegrédváros címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegrédváros önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek: Széchenyi úti óvoda Ugyeri tagovodája, a Cegrédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem vesz igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előrejelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Cegrédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a belvárosi gyógyszertár lesz az ügyeletes patika. A Szabadságtér 9 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul, és utána 22 óráig tart. Tehát belvárosi gyógyszertár, Szabadságtér 9.

0: Folytatódik a napos idő, a délutáni órákban gomoly felhőkereszt ígérik, ezt mondják holnapra például a meteorológusok. Csapadék kialakulására továbbra is kicsi az esély, az élénk szél mellett 24 fok körül alakulhatnak a maximumok. Aztán pénteken marad a túlnyomóan napos kellemes idő, időnként gomoly felhőkkel, csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. A délutáni órákban 21 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk. Szombaton sok napsütése is kellemes kora nyárias időre van kilátás. Délután gomoly felhők képződhetnek, de csapadékra továbbra is kevés az esély. A hőmérséklet délutánra 25 fok köré emelkedik. Pünkösd vasárnap aztán a napsütés mellett erőteljesebb gomoly felhő képződésre számíthatunk. Helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi északkeleti szél többfelé élénk lehet, a csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakulhat, így marad a kora nyárias hangulat.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Azt mondják, orvos meteorológiai szempontból nincs semmi gond, nincsen front, tehát ezért annyira nem érezzük jól magunkat, azt gondolom ettől a nagy hőingadozástól. Fronthatás ugyan nem érvényesül, ugye frontérzékenyek szervezetét nem éri extra megterhelés ezekben a napokban, ugyanakkor az egyre melegebb és száraz időben lassanként ismét feldúsulhat a pollenek koncentrációja a levegőben. A késői virágzású fák mellett a pázsitfűfélék és a lágyszárú allergének virágpora válthat most ki sokaknál orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést, könnyezést. Zeglédrádió.

0: Képlet. Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Testbezárt történetek címmel nyílt válogatás kiállítás a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményéből a Kossuth Múzeumban. Az időszaki kiállítás május 22-ig tekinthető meg. Cegléd-város önkormányzata, Ceglédi Evangélikus Egyházközség és a Kardos Pál pedagógus énekkar szeretettel hívja a zenekedvelőket, a kórusmuzsika kedvelőket a Kardos Pál pedagógus énekkar a gyományos pünkösdi hangversenyére május 22-én pénteken 17 órára az Evangélikus templomba. Vezényen Soltészné Lédeci Judit, Liszt díjas karnagy, zongorán közreműködik Lázár Ágnes korrepetítor. A belépés díjtalan, tehát május 22-én pénteken 17 órától az Evangélikus templomban. A Kardos Pál pedagógus énekkar pünkösdi hangversenye. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Folytatódik az Únománia városban május 29-én, 10. Únó bajnokság a Ceglédi Városi Könyvtár ifjúsági könyvtárában. 14 óra 30 és 16 óra 30 perc között zajlik majd a bajnokság könyvtári tagsághoz kötött ingyenes rendezvény. Előtte pedig Únó a téren, kültéri közösségi Únó esemény Cegléden a Vörösmarty téren május 23-án 13 órától 15 óra 30 percig. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs. Tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

Ennyi volt már a részemről az elmúlt szűk 7 órában Becker Bernadettel rádiózhattak, ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és mondhatnám, hogy a következő dal véletlen, de egy kicsit nem a mai napból kiindulva, meg ugye az elmúlt napokból. Holnap érkezem újra csak este 6 órakor, most pedig tartsanak majd azért a folytatásban is velünk, hiszen jön Börös Nándi és a Ceglit hangja holnap reggel 6 órakor ébreszti önöket Süveges András. Ez történik tehát itt a 92.5-ön. Holnap találkozunk, viszont hallásra.

0: Hírek a Cegléd.
1: Erősödnek a magyar-lengyel kapcsolatok, felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalta a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvény módosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését is előkészíteni, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. Felmentették az adóhatóság bűnügyi és rendészeti elnök helyettesét, Demeter Tamás pénzügyőr altábornagyot, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, feladatait átmenetileg Domonkos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. A minisztérium szerint ezzel biztosította a szakterület folyamatos működése. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön a Cegléd Rádióban. A műsor, amelyben én felteszek egy kérdést, és önök jó esetben, hogyha van kedvük, válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, vagy Facebookon a facebook.com/cegledradio linken, de ebből csak egyet válasszanak, és azt is csak akkor, hogyha tudnak a kérdéshez kapcsolódóan válaszolni. A mai kérdésünk már ismerős, lehet egyszer már foglalkoztunk ezzel korábban. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? És rengeteg üzenetet kaptunk az első adás alatt, úgyhogy ezekkel folytatjuk, de hogyha valaki új sztorit írna, eszébe jutott azóta más, vagy egy teljesen új sztori jutott eszébe, ami még eddig nem került be a műsorba, azt is nyugodtan küldjék el, mindenképpen be fogom olvasni előbb, vagy utóbb. De lássuk akkor az előző adásban érkezett üzeneteket. Hát ez mondjuk metró, de ide illik, szóval mentem Bécsben a metróval, megállt mellettem két magyar csaj, és elkezdtek az erotikáról dumálni. Egész pontosan arról, hogy milyen együttlétben volt részük az előző éjszaka. Én meg rezzenéstalan arccal tetettem, hogy nem értek semmit az egészből. Szerintem újak voltak a városban. Hát ez egy érdekes kaland, igen, ilyen történhet, mikor akaratlanul is ki kell hallgatnunk valakiket, mert hogy mi mondjuk egyedül vagyunk, nincs zene a fülünkben, vagy ilyesmi, és hát sajnos végig hallgatjuk a beszélgetést. Ez abból is adódhat, hogy azt hitték, hogy nem érted a nyelvet, ugye, de a lényeg, hogy te értetted, és lehet, hogy akkor mások is. Este munka után mentem haza, és sötét, erdős részen elütött egy őzet a sofőr. Halán nyugodtan megállt az út közepén, és pár utassal megfogták, majd betették a busz közepére, hogy mindenki megcsodálhassa, írta nekünk Marci. Hát ilyen megesik sajnos, az utakon nem csak a buszokkal, az autókkal is történt baleset, és az őzek is sajnos olyanok, hogy hát nem mindig elkerülhető a baleset, úgyhogy ez megtörténik. Az a második része kicsit fura, mikor a busz közepébe tették. Minden esetre azt hiszem, hogy ott hagyni sem szabad, vagy legalábbis be kell jelenteni. Nem tudom a pontos szabályokat, ne is menjünk bele mélyebben, hanem nézzünk egy másik sztorit. Velem nemrég történt, hogy a sofőr rossz irányba ment, de észre sem vette. Szóltam, hogy elnézést, rossz irányba megy, erre ő is elnézést kért, meg két perc után lefékezte a buszt, hogy már pedig ő jó irányba megy. Ne mondjam, nézzem csak meg egy kiadó gépet. Mondom, csodás, de akkor sem jó az irány. Erre még feljebb ment a pumpája, hogy ő nem szokott tévedni, igenis jó felé megy, akkor én még nyugodtabban mondtam el neki, hogy ezzel a járatszámmal én minden nap ugyanebben az órában erre utazom, úgyhogy itt valami tévedés van. Tovább fröcsögött, megkértem, hogy akkor nyomja tovább a csodagépen a gombot, és nézze meg, milyen megálló neveket fog mutatni, mert ezeket nem erre találja, és ott is várják a buszt, hiszen ebben az időben kb. Ugyanazok szállnak fel és le a városban. Megtagadta. Kértem, hogy hívja a forgalmi irodát, erre gúnyosan válaszolt, hogy na jó van, megmutatom magának, bár nem szoktam tévedni. Ezután zavarta nyomott egyet, meg még kettőt a masinán, majd elnézést kért, hogy tévedett. Én mosolyogva megköszöntem, elmondtam, hogy semmi baj, mindenki tévedhet. Ezután, mivel 5 perc késésem volt, hálából, vagy nem tudom miből, mert a buszon ülők már lincselni akarták, úgy ment a körforgalmakon át, hogy csóró mamik borultak mindenfele. Írta nekünk Zoli, és köszönjük szépen a sztorit. Ha önnek is van hasonló, küldje el 0635-925-925-ös, mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon?
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: szerelmes lennék.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Ceglét hangja. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ez a kérdésünk ma is. Másodszorra foglalkozunk ezzel a témával, de rengeteg bent maradt üzenet van, amiket fel fogok olvasni, és már is megyünk tovább Levente üzenetével, akinek majd valahogy cenzúráznom kell egy kicsit az üzenetét, de majd igyekszem rögtönözni. Szóval baráti társaságban el van terjedve rólam az, ezt Levente mondja nem én, hogy átok ül rajtam, ugyanis viszonylag sokszor előfordul az, hogy ok nélkül belém kötnek, esetleg el akarnak verni. Erről számtalan sztorim van, de a következő a kedvencem. Felültem Pécsen a buszra. Fáradt vagyok, este van, csak haza akarok érni, zene szól a fülemben, szemüveg nincs rajtam, szóval külvilág ki van zárva. Indulás után kb. 5 perccel annyit látok, hogy a busz végéből velem szemben egy csávó elkezd mutogatni, mivel rajtam nem volt szemüveg, nem volt egyértelmű, hogy mi történik. 2 perc mutogatás után, miután realizáltam, hogy mögöttem nincsen senki, így valószínűleg nekem szól ez a műsor, kivettem a fülhallgatómat, majd hallom, hogy nekem ordít az úriember, hogy igen, neked beszélek, ha még egyszer rám nézel, szétverem a pofádat. Hát újra ki akarom emelni a részt, hogy távollátó vagyok, a szemüvegem nem volt rajtam, azt sem tudtam ki ez az ember, nyilván nem néztem. Mondtam neki, hogy én ugyan rád nem néztem, de nem akarta felfogni, a végére majdnem elverte a fenekemet azért, mert csak léteztem a buszon, elég fura volt. Igen, ez tényleg fura, meg főleg, hogyha tényleg egy ilyen idézőjeles átokű rajtad, és valamiért mindig beléd akarnak kötni, nem tudom. Az öltözködéseddel nincs valami, ami nagyon felhívja magára figyelmet, vagy nem is tudom, de minden esetre fura, hogy tényleg ennyire rád tapadnak az emberek. Azért köszönjük a sztorit, megyünk is tovább. Kicsiként anyánk elküldött minket a tesómmal vásárolni a megállóban, találkoztunk egy idősebb nővel és a lányával, kb. 20 éves lehetett. Egyszer a síri csendből megszólal a lány, hogy ő már nem akar se szerelmet, se barátságot a keresztapjától. Erre az anyja válaszol, fejezd be, mert nyakszírtem váglak, mint a nyulat. Hát igen, ez is egy érdekes történet, mindenképpen meglepő és mindenképpen szürreális, és buszhoz köthető, tehát tulajdonképpen kielégítő a mi kérdésünk szempontjából ez a válasz is. Lássunk még egy sztorit, Trollin pár héttel ezelőtt felszállt egy furcsának tűnő 12 év körüli kisrác, megállt az ajtónál, először azt vettem észre, hogy mindkét cipőfőzője ki van kötődve. Majd egy irgalmatlant odapöfékelt, konkrétan recsegett a feneke. Gondoltam, ez tuti bekakilt. Fel is kiabált, hogy beszaladt és nevetett. Majd az anyja vagy ki odafordult, hogy mi bajod. Megismételte, hogy beszaladt, anyuka csak így nézett, majd elfordult, kisrác meg folytatta, hogy kajak, beszaladt. Majd nekiállt battle flippezni egy vizes üveggel, feltapasztotta a fejét az üvegre, és értelmes arcokat vágott, majd amikor anyukának sikerült leülni egy helyre, ő beleült az ölébe. Írta nekünk Johanna ezt a választ. Hát tényleg meglepő sztorik, talán ennyire durvák nem is voltak az első adásban, de hogy milyen lesz még ebben, az hamarosan kiderül, néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
2: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Folytatjuk a szürreális buszos történeteket, kedves hallgatók, mert pontosan ez a kérdésünk. Második alkalommal kérdezem meg önöket, hogy mi volt a legszürreálisabb élménye buszon, vagy bármilyen más tömegközlekedésen, ki tudjuk terjeszteni ezt a dolgot, ezen már nem múlik, úgyhogy bármilyen sztori jöhet, 0635 925 925. A következőt Margó írta nekünk. Bácsi felszállt a buszra egy nagyobb szatyorral a kezében, de a sofőr türelmetlen volt és rácsukta az ajtót idő előtt. A jobb karja kint maradt, szatyrostul, és egy megállón keresztül úgy utazott. A legmegdöbbentőbb az volt, hogy a bácsinak ez olyan természetes volt, mintha mindig így utazna. Elképzelem az ilyen szitukat mindig, és hát nagyon furán nézhetett ki tényleg, de tényleg ezt végignézni kívülről vagy belülről, tehát a buszból, nagyon furcsa, és az is, hogy így ennyire nem figyelnek oda egymásra emberek, vagy hogy valakinek ez természetes, hogy a karja kimaradt. Két hete laktam Pesten, épp hazafelé mentem volna, amikor a Tétényin két megálló között a sofőr bemondta, hogy neki elege van, felmond. Azzal a lendülettel félre is állt, majd leszállt a buszról. Ez még az okostelefonok elterjedése előtt volt, én meg rohadtul nem tudtam, hogy hogy jutok haza, vagy hogy hol vagyok, írja nekünk Kristóf. Ez is nagyon brutális eset, köszönjük szépen. Aztán így kezdi a kedves hallgató a legdühítőbb eset. Este végeztem az egyetemen, mentem az a busszal, sötét volt kint, fent a buszon is, így nagyon nehezen lehetett beolvasni a QR kód matricát a jegy érvényesítéséhez. Nagy nehezen sikerült, viszont a mögöttem felszálló afroamerikai lánynak nem. A sofőr ahelyett, hogy kapcsolt volna a lámpát a buszon, elkezdett vergődni, hogy vagy beolvassa a jegyet, vagy most azonnal szálljon le a buszról. Messzebb volt, amit nem tudtam oda menni segíteni, világítani, viszont aki legelől ült, oda ment és világított. Sikerült a lánynak, ment is hátra keresni egy szabad ülést, ekkor a sofőr hátranézett, és full megvetően közölte, menj inkább haza, ahonnan jöttél. Hát én úgy lefagytam, undorító jelenet volt. Ezt egyébként nem is értem, hogy amikor valaki hivatalban van és dolgozik és végzi a munkáját, akkor hogyan teheti meg azt, hogy bárkit minősítget vagy ilyesmi? Nekem legalábbis ez nagyon fura, biztos nem ad mindenki igazat nekem, de én azt adom, amit a kedves hallgató írt, egyébként Sára, hogy ilyen hogy történhet meg manapság még, szóval nem is értem. Ráadásul már eleve az összes utassal nem csak vele bunkó volt azzal, hogy nem kapcsol lámpát a QR kód beolvasásához. Na mindegy, érdekes történet, kedves hallgatónk, de nem az utolsó történetünk volt, mert bőven akad még, és ha ön is küldene a 0635 925 925-re, küldhet is egész nyugodtan, de e-mailt is írhat, hogyha bővebb lére ereszteni, akkor az e-mail a jó megoldás, kívánság@ceglidradio.hu. Egyetemista koromban rengeteget utaztam az otthonom és Debrecen között. Egyik alkalommal nagyon tömve volt a járat, de nekem szerencsére sikerült ülőhelyet találni a busz hátsó részében. Az első megálló után azt vettem észre, hogy az álló utasok

de azért nagyon kellemetlen tud lenni mind az utasok, mind a sofőr számára. Mi volt a legszürreálisabb élménye buszon vagy más tömegközlekedési eszközön? Ez a kérdésünk, hamarosan folytatódik a Cegléd hang.

0: buszos élményekkel foglalkozik második alkalommal a Ceglét hangja, kedves hallgatók. Még mindig maradtak az első adásból is adott válaszok, de tulajdonképpen most már néhány új is érkezett, úgyhogy vegyesen fogom olvasni őket. Ha ön is küldene, a 0635 92 925-ös számon megteheti. Pécsen történt, utaztam haza bőröndel, borzasztóan fájt a hasam. Lemertem ülni, betoltam magam mellé a bőröndöt. Egy idős hölgy fogta magát és az ölembe ült, majd amikor megkérdeztem, hogy elnézést, ez mi, közölte, hogy három megálló, bírjam már ki, és hogy igen, kicsit szűkösen ülünk. Hát azért én meglepődtem volna, hogy valaki az ölembe ül, bárki is, most legyen az férfi vagy nő, vagy én legyek férfi vagy nő, hogyha másnak az ölébe ülök, mindenhogy fura, de hát igen, ezek szerint megtörténik. Suliból hazafelé a buszon egyszer csak a semmi közepén megállt a busz. A sofőr felállt és közölte, hogy addig nem megyünk tovább, amíg ki nem derül, előző nap ki kakilt a hátsó ülésre. De hát ez miért? Mármint úgy értem, hogy honnan tudja a buszsofőr, hogy ott van az, aki a tettes volt. Ám minden esetre fura, de köszönjük, megrázó és igen extrém történet. Nem annyira szürreális, de egyszer, mikor mentem gimiben, a buszsofőr elfelejtett lefordulni az egyik utcán, ahol kanyarodnia kellett volna, aztán meg csomó ideig nem tudott sehol megfordulni, és csak mentünk tovább egyenesen, meg be is mondta a hangosba, hogy ezt elnézte, úgyhogy elnézést kér ő is. Emiatt el is késtem a suliból, a tanár meg nem hitte el, hogy ez történt. Hát ez kellemetlen. Mármint nem nevetlek ki, tényleg valószínűleg nem hitték el, de hát milyen szürreálisnak tűnik az, hogy hát eltévesztette a sofőr. Ami velem is megtörtént, hogyha valaki emlékszik, a legelső történetem, és pont innen jött a műsor ötlete is, vagyis az adás témájának az ötlete, hogy volt egy éjszakai járat, amin nálunk is elnézte a lefordulósávot, ráadásul városok közötti lefordulósávot a sofőrünk, úgyhogy nagyon vicces volt éjjel megfordulni a főúton, de vannak ilyenek, szóval nekem aztán nem mondja a kedves hallgató, hogy ezt nem lehet elhinni, a tanár az lehet, hogy nem hiszi el, igen. Budapesten nem tudom melyik buszon egy szimpatikus, idézőjelben, úriember egy egész girosztálat eszegetett dobozból, majd mikor befejezte a maradékot dobozostól, kivágta az ablakon menet közben. Másik sztori, azt hiszem, 9-es busz Kálvária téren felszállt egy szintén nagyon szimpatikus fiatal lány úgy, hogy egy hatalmas konyhakés lógott az oldalán, mint egy kard a katonákon, csak tok nélkül, majd leült mellém. Az életem lepergett előttem, de szerencsére nem akart megtámadni vele. Írta nekünk Balázs. Ez is kellemes sztori, igen, mikor csak ilyeneket látunk, nem kell hozzányúlni se ahhoz a késhez, de azért úgy az ember belegondol, vagy elgondolkodik, hogy most ez mi is. Annó 94-95 körül felszálltam Veszprémben a buszra, kértem jegyet hazáig, erre megkérdezte a sofőr, hogy tudom-e az utat. Mondom, nagyjából igen. Erre ő rámutat az első sorra, jobb oldalt, hogy akkor ülj oda, aztán mondjad, merre kell menni. Paráztam, hogy rossz irányba viszem a buszt, pláne, hogy ködis volt, de végül csak herenden sikerült a buszpályaudvar helyett a mellette lévő zsákutcába bevinni, kitolatot, aztán onnan már mentünk szépen, ahogy kell. Írta nekünk Péter, és remek sztori, köszönjük szépen. Hát mindig jó jön a segítség, hogyha valami zavar van az erőben, vagy esetleg új sofőr volt ezen a területen, vagy csak helyettesített valaki, ezek beleférnek. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ezzel foglalkozik a Cegléd hangja a második órában is, tartsanak velünk majd.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédrát Show-ban.
4: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, holnap zárva lesznek a toborzó irodák. Folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvény módosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését is előkészítené, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a magyar honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Spanyol katonák és harci járművek vesznek részt egy magyarországi NATO hadgyakorlaton. A kiképzésnek ma és holnap a Magyar Honvédség Bakonyi lőtere ad otthont. A két nap alatt több mint 500 katona és mintegy 240 harci jármű érkezik az országba a Tornyi Szent Miklósnál magyar katonai kísérettel. A honvédség arra kéri az autósokat, hogy a katonai konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállítóhelyek.
3: Az időjárásról.
4: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Yeah. Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Egy ismerős témával foglalkozunk ma. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ezt a kérdést már egyszer feltettem önöknek, de akkor rengeteg válasz érkezett, és még mindig vannak azokból a válaszokból is, ami az első adás alatt jött, megérkeztek újak is. Úgyhogy nyugodtan küldje el ön is nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailezhet is a kívánság@cegledradio.hu-ra. Helyszín Bécs. Felszállt egy bácsi a villamosra, úgy nézett ki, mint a hólapátos bácsi a reszkessetek betörőkből. Halált cukin és kedvesen beszélt a sofőrrel, kérdezett tőle valamit, megfordult, elkiáltotta magát farccal, hogy plac, és fellökve a barátnőm, aki a folyosón állt, ment szögegyenesen előre, közben megmérgelődött valamin. Ha nem látom, nem hiszem el. Meg persze olyan is volt, hogy őrült néni magyarul óbégatott a villamoson itt kint Bécsben. Köszönjük szépen Zolinak a sztorit. Van másik is, nem Zolitól, hanem már más hallgatótól, de ő nem írt nekünk nevet. 276E busz napszállta után megáll a cinkotai autóbusz garázsnál. Erős bukéval, kétszámjegyű véralkohol százalékkal és vastag mocsok páncélzattal felvértezett hajléktalan próbál felszállni, egyértelműen utazásra jogosító okmány nélkül. Buszvezető, te ide nem szállsz fel, kijelentéssel üdvözli. A néni ennél kitartóbb, megpróbál befurakodni, erre a buszvezető a fülke ajtaját faltörő kosként használva lendületesen letaszajtja a buszról és bezárja az ajtókat. A busznak a menetrend betartása érdekében rövid ideig várakoznia kell, ezért a következő 5-10 perc azzal telik, hogy a busz utasai némán hallgatják, hogy a néni fáradhatatlanul rugdossa az ajtót és a magyar nyelv legékesebb szókapcsolataival sziporkázik. Remek megfogalmazás, már csak ezért is sajnálom, hogy nem tudom név szerint beolvasni a kedves hallgatót, de nagyon jó írás, kevésbé jó sztori. Nem mintha a sztori ne lett volna jó, csak sajnos hát szomorú, hogy ilyen történeteket is meg kell élnünk. Nem busz, S80-as vonat. Abban az időszakban, amikor minden hónapban Kőbánya felső környékén történt felső vezeték meghibásodás, gyanúsan emberi kéz által. Az úriember a vonaton hangosan énekel, majd látván a Kőbánya felső megálló egy táblát, boldogságtól túlcsordulva azt mondja, az álmom valóra vált, és leszáll. Ezt Dórától kaptuk, szerintem nem egy kis sztori, megvan az a magyar bája neki. Suli után mentem a buszhoz, olyan sokan voltak rajta, hogy egyedül már csak egy 8-9 éves kislány mellett volt hely. Leültem mellé, kb. Az út felénél elővette egy papírzsebkendőt, beletüsszentett, majd kisebb darabokra tépkedte, és megette. Hát, nem voltam éhes egy darabig, az is biztos. Köszönjük Viviennek a történetet, és önnek is köszönjük, hogyha még velünk tart, vagy hogyha küld nekünk üzenetet, mindkettőnek nagyon örülünk. Hamarosan, néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: már megyünk is tovább az önök üzeneteivel, kedves hallgatók. A mai kérdés: mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon, vagy esetleg más tömegközlekedési eszközön? Vietnámba mentünk busszal, néha megálltunk, pár pali felhozott pár zacskót a buszra, zsákokat, ledobták középre, majd leszálltak. Később ismét megálltunk, és a címzett átvette a zsákokat. Szájgomban beérve a három sávos út belső sávjában megálltunk, a sofőr leszállt, és beugrott egy közeli patikában. A három sávos út belső sávjában, igen, meg hát ezek szerint csomagszállításra is használták Vietnámban a buszotokat. Egy adott ponton feltettek valamit, egy adott ponton más levette. Ilyen megtörténhet természetesen, bár nekem is van olyan ismerősöm, aki szokott úgy küldeni csomagot, hogy vannak ismerősei a MÁV-nál, és valaki kiszalad vele az állomásra, átadja a sofőrnek, tehát mondhatni, hogy masinisztának, vagy a jármű vezetőjének, és egy másik városban meg leveszi egy másik ismerős, és akkor így oda is ért a csomag. Lehet, hogy olcsó módszer, nem tudom, bár elég körülményes. Apum egyszer a végállomásig ment, ahol már csak ő és egy másik utas volt. Akart neki szólni, hogy itt a vége, szálljon le, nem reagált. Kicsit megkocogtatta a vállát, hát ha alszik, oldalra dőlt és távozott furcsa hangok között a maradék levegő a testéből. Neki ott tényleg vége volt. Tehát, hogy nem az történt, hogy bélgázok távoztak a testéből, hanem hogy az összes levegő a testéből, ez kellemetlen, és igen, hát persze, de minden munkahelyen történt ilyen, de mikor a buszsofőr ébrezgeti az utolsó utasát, és rájön, hogy ő már ott nem él, az igencsak durva sztori. Persze biztos, hogy nyilván ennél is vannak durvábbak, csak nem erre számít az ember, hanem arra, hogy elaludt, vagy ilyesmi. Az ijesztő tud lenni, és kicsit meghosszabbítja a műszak végét. Nem szürreális, inkább vicces sztori. Az egyik megállóban megláttam, hogy száll fel egy ismerősöm. Trécselni akartam vele, ezért mikor jött egy nő, és kérdés nélkül leült volna, mondtam, hogy ez foglalt. Erre ő olyan nincs, és lehuppant. Mondom, oké, ezt barátnőm is nézte, konkrétan már ott állt, szóval elkezdtünk az új Five Nights at Freddy's filmről beszélni a nőn keresztül, mivel én belül ültem. Nos, úgy tűnt, ő nem volt egy base gamer, ezért egy ponton nagy morogva felállt, és inkább végigállta az utat. Egyébként ez teljesen jó, hogyha megbeszélitek, szerintem normálisan, hogy jön valaki, és neki foglalod a helyet, hát akkor azt el kéne fogadnia, vagy nem tudom, vagy hát mondjuk te is felállhattál volna, de minden esetre ez így, hogy pont közétek került, ez így nagyon vicces, és egy adott ponton akkor azt mondja, hogy neki akkor ebből elég volt, és ő maga hagyja el az idézőes tett helyszínét. Szerintem ezt jól kezeltétek. És hogyha ön is esetleg jól kezelt egy sztorit, vagy pont, hogy rosszul, mert nagyon szürreális élménye volt egy buszon, vagy más tömegközlekedési eszközön, nos, azt még nyugodtan elküldheti nekünk. Úgy látom, hogy 3 adást is megélhet majd ez a műsor, szerencsére jönnek a jobbnál jobb válaszok, és mondom, még ön is elküldheti a 0635 925 925-re. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, néhány zene következik.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Megyünk tovább, kedves hallgatók, mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ha ismerős a téma, ne lepődjenek meg, ez már a második adásunk, egészen új válaszokkal jövök, és jönnek önök szerencsére a 0635-92-92 SMS számon érkezett jó pár, de jött e-mail is a kívánság, kukac@cegdirradio.hu-ra. Helyszín egy megyeszékhely, valahol kis hazánkban, péntek este elstartol a Parasztról az Uccsó busz, sok fiatal, sok három műszakos, utóbbi pihenni megy, mind még mulatozni valami pinceszeren vagy kocsmában. Srác kb. 15-16 éves, ittas, nagyon. Busz éppen csak kikanyarodik, már beokádia, beköszön, csóró nem tudja hol van, tenne valamit, belehányt a markába. Ó, mondom, oké. Majd elkezdi törölgetni az arcát a hányásos kezével, mint amikor arcot mos valaki. Oké, még pár újabb kör és üres a tank. Mögötte kettővel két srác, kissé ittas, hőzöng, buszsofőr megáll, rájuk ripakodik, mondván, hogy odahánytak. Haladunk tovább, és megérkezünk a legrosszabb állapotban lévő srác busz megállójába, aki nem kell fel. Hát mondom, jó van, majd a kövébe, még ugyanaz a település, az is jó lesz. Szólunk neki, feltápászkodok, elindul, látjuk ám a széken, hogy nem csak fölül távoztak belőle dolgok, kicsúszott a maci is. Alul felül likvid szilárd belőle, minden helyen távozott, tényleg mint azok a szemkidüllesztős figurák. Hát ma egy kicsit több az ilyen sztori, mint amit én szerettem volna beolvasni. Mindegy, most már megkaptuk őket, és én nem hagyok hátra senkit. Úgyhogy aki csak leírja nekünk a sztoriát, és úgy ítélem meg, hogy belefér egyébként a rádiós műsorba, azokat beolvasom, még hogyha egy kicsit gyomorforgató is maga a téma, de szürreális élményeket kértem, hát kapok is bőven. Nyugatinál egy úriember rájött, hogy elfelejtett leszállni, de a busz már elindult. Mi sem lehetne jobb ötlet, merőn bámulva az ajtót, elkezdett vele ordítani, hátrált, hogy lendületet vegyen, és elkezdte rugdosni is azt. Mivel nem használta művelet, egy idő után megfordult, és kihúzta a felső kis ablakot, majd felhúzta magát, és átmászott rajta. Mindenki csendben figyelte a jelenetet, én személy szerint nem tudtam elhinni, hogy van ember fia, aki ott átfér, a buszsofőr pedig kanyarban megállt az attrakció végéig, majd amikor a show véget ért, mentünk tovább, mintha mi se történt volna, írta nekünk Bogi. Hát köszönöm, egy picivel jobb egy ilyen élményt elolvasni, mint azt a gyomorforgató másikat, de mind a kettőért nagyon hálásak vagyunk, és hogyha önnek is van ilyen, akkor még egy blokk lesz, amikor azt be is olvashatom akár, mert most elmegyünk zenélni, de egy blokkra még visszajön a Cegdét hangja, és azt se felejtsék el, hogy ha sok válaszunk van, akkor lesz egy újabb adás ebből a témából is, egyébként népszerűnek tűnik, úgyhogy ki tudja, sőt, nem is ki tudja, én tudom, úgy néz ki, hogy lesz ebből egy harmadik adás is.
1: Információ első kézből. Cegdét Rádió, a közös ismerős.

Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

0: Jöjjön az utolsó blokkunk, kedves hallgatók, a Cegléd hangját hallgatják az FM 92-tön, és a műsor legvégéhez közelítünk, maradt még néhány üzenetünk a legszürreálisabb buszos élménnyel kapcsolatban, de mindenki nyugodjon meg, aki nem fért bele, mert még egy adás keretein belül biztos, hogy foglalkozunk ezzel a témával, sok üzenetünk fog bennmaradni így is, meg hát ahogy megszokhattuk, még valószínűleg majd érkeznek újak az alatt, a harmadik adás alatt is, de most aki még belefér, az belefér, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Cegléd hangja. Hatalmas tömegben egy teljesen ismeretlen pasi két kézzel rámarkolt a fenekemre, miután megfordultam és mondtam neki, hogy ezt nem kéne, közölte, hogy véletlen volt. Írja nekünk Nóra, hát vannak bizonyos véletlenek, az is lehet, hogy fékezett a busz, ő nem tudott másba megkapaszkodni, vagy nem tudom, hát érdekes történet, persze nyilván nem hiszünk neki ilyenkor. Nagybátyámnak, vagyis az egyik munkatársának az volt a szavajárása, hogy az anyját a sofőrnek. Minden története végén ezt mondta, az anyját a sofőrnek. Egyszer pekje volt, mert a buszon elmesélt egy sztorit, a sofőr ezt meghallotta, eltört az orra. Nem a sofőrnek. Szóval az anyját. Egyébként ez nagyon jó kis sztori, már nem túl jó sztori, Roberttől kaptuk ezt. Nyilván erre figyelni kell, hogyha van egy olyan szófordulatod, ami talán bizonyos esetekben megbánthat másokat, akkor azt ne használd olyan ember előtt, akire pont igaz, hogy például sofőr. Sulis korszakunkban egy srác a spáros kifliről a békönt leszette, majd zsebre vágta, hogy jó lesz az még később. Ez akkor a legjobb, hogyha hallod is, ahogy elhangzik ez. Jó lesz ez még később, és zsebre vágja. Teljesen jó történet, és elég szürreális is, de hát ilyenek megtörténhetnek bizony buszon és más tömegközlekedési eszközön, vagy egészen más helyeken is. Rossz külsejű alakok vigyorogva elkezdték kérdezgetni, mennyit is ér az órám. Elég fárasztó cringe 15 perce volt az életemnek. Nem rejtették el az erőforrásaimat, pusztán csak szivatni akartak. Ja, tehát, hogy nem akartak meglopni feltétlenül, vagy legalábbis te ezt feltételezed, csak úgy egy kicsit kötekedni beléd álltak. Jaj, de jó, ez jól tud esni az embernek nagyon. És nézzük még egy történetet. Budapest céli kerületben történt. Régebben két körjárat volt, ahol laktam. Mindkettő ugyanonnan indult, de az egyik busz, hogy érthető legyen, jobbra indult el, a másik pedig balra. Kedves sofőr bácsi azt a járatot vezette, amelyik jobbra ment volna, de ő elindult balra. Ez addig fel sem tűnt neki, ameddig a másik járat első megállója felé közeledve valaki felszállt és szólt a sofőrnek, hogy rossz irányba megyünk. Végül az első kereszteződésben sűrű elnézéseket kérve megfordult és a jó irányba indult el végül. Egyébként ilyenek vannak, ez bárki benézheti, most miért kéne nekik mindent pontosan tudniuk, úgyhogy szerintem ettől emberibb mondjuk a sofőr szakma is, hogy néha egyszer-egyszer hibáznak, hogy nem lesz belőle nagy kalamajka, akkor meg nem olyan nagy probléma az egész. Kedves hallgatók, köszönöm a rengeteg üzenetet, és köszönöm azt is, hogy olyan sokat írtak, hogy lesz még egy műsor ebből, lesz még egyszer ez a téma, úgyhogy aki nem fér bele, ne aggódjon, holnap egy új témával jön a Cegléd hangja, Vörös Nandi pedig köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt 2 ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt 2 képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, fátyol, felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: bel, itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Helyi információk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Holnap zárva lesznek a toborzó irodák. Folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvény módosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését is előkészíteni, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a magyar honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Spanyol katonák és harci járművek vesznek részt egy magyarországi NATO hadgyakorlaton. A kiképzésnek ma és holnap a Magyar Honvédség Bakonyi lőtere ad otthont. A két nap alatt több mint 500 katona és mintegy 240 harci jármű érkezik az országba a Tornyi Szent Miklósnál magyar katonai kísérettel. A honvédség arra kéri az autósokat, hogy a katonai konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállítóhelyek.
0: Az időjárásról!
1: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt 2 ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdőidőszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt 2 képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, fátyol, felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Bandal, közös ismerős.

0: A Ceglédi Rádióban.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, holnap zárva lesznek a toborzó irodák. Folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális idejét a Tisza frakció két képviselőjének alaptörvény módosító javaslata. Az indítvány szerint a jogállam helyreállításához szükség van arra, hogy a kormányfő csak meghatározott ideig tölthesse be tisztségét. A javaslat a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését is előkészítené, valamint kimondaná, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona továbbra is nemzeti vagyon. A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a magyar honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Spanyol katonák és harci járművek vesznek részt egy magyarországi NATO hadgyakorlaton. A kiképzésnek ma és holnap a Magyar Honvédség Bakonyi lőtere ad otthont. A két nap alatt több mint 500 katona és mintegy 240 harci jármű érkezik az országba a Tornyi Szent Miklósnál magyar katonai kísérettel. A honvédség arra kéri az autósokat, hogy a katonai konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállítóhelyek.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.